tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

az óra rezidense BRK.

Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense B.

ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A megelőzés jelentőségét emelte ki a Nébih az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Irán rakétákat indított Izrael ellen. Farkas Balázs és Csukwu Hana nyerte a fallabdázók országos bajnokságát. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése mind olyan egyszerű alapszabály, amelyek betartása a fogyasztók egészségét védi. Irán 4 rakétát indított Izrael ellen vasárnap este, az izraeli légvédelem sikeresen elfogta őket. Izraelben a polgári védelem bejelentette, hogy hétfőn nem lesz tanítás és elmaradnak a tervezett érettségi vizsgák. Izraelben gyülekezési korlátozásokat rendeltek el és felszólították a lakosságot a védett betonszobák és az óvóhelyek előkészítésére. A polgári védelem bejelentette, hogy hétfőn csak azokon a munkahelyeken állhatnak munkába, ahol megfelelő óvóhelyek állnak rendelkezésre a légi riadók esetén. A MÁV tájékoztatása szerint június 8-áról 9-ére virradó éjszakától június 11-éről 12-ére virradó éjszakáig karbantartási munkálatok miatt módosul egyes éjszakai vonatok menetrendje a Budapest-Esztergom vasútvonalon. A részletes vágányzári menetrend a MÁV honlapján, az állomási pénztáraknál és ügyfélszolgálatokon érhető el. És végül sport. A férfiaknál Farkas Balázs, míg a nőknél Csukwu Hana diadalmaskodott a fallabdázók Budapesten rendezett 38. országos bajnokságán. A 9. aranyérmét begyűjtő Farkas mögött Takács Benedek lett az ezüst, míg Krajcsák Márka bronzérmes. A 8. magyar bajnoki címét ünneplő Csukwu mellett Csókási Gabriella másodikként, Kismáté Csenge pedig harmadikként állhatott a dobogóra. A két győztes egyaránt a squashberek SL sportolója.
0: Időjárás.
1: A napsütésé lesz ma, a főszerep csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen, az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható, megélénkülhet a szél, délutára 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, I és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Móka kocogás.
2: Hello.
1: Indul a vidám reggeli műsor.
2: Hello. Kedves pajtások.
1: Kedves pajtások.
2: És cimborák.
1: Pajtások és cimborák. Közös mulatozásra várunk titeket az éter hullámain keresztül.
2: Ezen a pompás pénteki napon.
1: Így van. Ilyenkor van az, hogy nálunk a THM elég magas. Ez a totál hülye mutató.
2: Ó. Oh. De tetszik, de szerintem most csak tereled a szót, beszélj arról, ami mindenkit érdekel. Hogyan sikerült tegnap az ánusz fejérítő beavatkozásod?
1: Köszönöm szépen, tökéletes.
2: Jó, örülünk, mert itt a hallgatók kérdezték, hogy minden rendben van.
1: Kifogtam a csütörtöki akciót.
2: Ja, oké, szuper, akkor jó, az melyik a torkos csütörtök?
1: Hát a piros honfoglalom van, mely torkos csütörtök?
2: Ja, értem, jó. Oké, akkor rendben vagy, minden oké, hiányoztál.
1: Egyébként tényleg van így?
2: Mit tudom én?
1: Csak úgy, szerinted, a haverom kérdezi.
2: Szerinted, de ha komolyan érdekel, akkor itt van egy telefonszám.
1: Állítólag az ország legjobb szakembere, de még sosem beszéltél vele.
2: És mondd azt, hogy a hófehérkét kéred. Mert hogy igen, ezt így csináljuk.
1: És az ID 10 kupont tudom érvényesíteni?
2: A tizet még nem.
1: Ja, értem.
2: Ígyunk, fizet, Ádi, fizet.
1: Ja. Na, ilyen műsor lesz ez ma.
2: Ez lesz ma, ez a péntekünk. Jaj, imádom a péntekeket.
1: Ánusz fejérítő pénteket mindenkinek.
2: Húha, miről kell visszajönni?
1: De te kezdted.
2: De visszafogunk. Jó volt idefelé az út. Na, mondok
1: valahogy
2: mást.
1: Valahogy minden ragyogó fejérnek tűnt, vagy mi?
2: Mondok mást.
1: Ez egy szatyarot.
2: Miben hozzam, mert szatyorba hozom. Te nem szoktál strandra menni szatyorral?
1: Minden magyar szokott strandra menni szatyorral.
2: Elhoztam a rattan, mert szar. Megmutatom.
1: Tényleg elhoztad a rattan?
2: Persze.
1: De nem ilyen színű a rattanunk.
2: A miénk sem. Érted a problémámat? Na hát az van, hogy rattan fotelt akartam felújítani, és rendeltem. Egyrészt ez olyan szinten műanyag, tehát hogy
1: hát, ez gatya.
2: Nem tudom, mit csinálnak ilyen 2 forintos fürdőszoba kosarakat.
1: Tudod, mit lehetne ebből csinálni? Ilyen, hát legalábbis klipben meg fotón szexinek ható női, hát nem mondom, hogy bikinit, de hogy úgy, hogy egyet ilyen cici köré csavarva, egyet meg oda lentre.
2: Körbetekerjük Andit?
1: Hasonló gondolatok jutottak eszembe nekem is.
2: Na mert az van, hogy ezzel akartam beragasztani a székünket, csak az a baj, hogy tök más színe van és anyaga, mint a képen volt, és a másik probléma, hogy nem ragad az oldala, ahogyan ígérték. Tehát, hogy ezt hogy rakod oda? Hát, sehogy mi.
1: Hát ezt megfogod aztán pillanatragasztóba. Az úgy mondjuk elég gáz. Hát igen. De látod, sokan ugyanezt élik át a társkeresésnél, amikor mondjuk online ismerkednek, hogy nem mondanám se a színe, de hogy úgy, tehát nem úgy néz ki, mint a képen, na. És nem is ragad.
2: Andi, tegnap nekem és Tominak 10 perces beszédtémát adtál. Rólad volt szó.
3: Jézusom.
2: És ezzel szeretném nyitni ezt a blokkot.
3: Pedig csak egyszer voltam abban az irodában.
2: Sejted, miről lesz szó? Behoztam valamit.
3: Gondolom a...
1: Mit hoztál be? Hadd lássam.
3: Gondolom, vágtad a Best of-okat, és abból jött.
2: Nem. Akkor, bár egyébként tegnap hoztad a tökéletes Kitty nevetést, azt majd egyszer kivágom, tehát látszik, hogy hangolódnak össze a csajok, de hogy nem.
3: Na, mi már nagyon régóta hangolódunk.
2: Tomi föláll, és egy kicsit idegből, kicsit filozófikusan föltesz nekem egy kérdést. Milyen ember az, aki nem bír megenni egy harmad túró rudit, és visszarakja a hűtőbe? Hogy mi az a helyzet, amikor valaki eszi a túrórudit, és azt mondja, hogy ha még egy falat, meghalok. Hogy olyan helyzet nincs, hogy én annyira be vagyok lakva, hogy ne tudjak megenni még egy túrórudit. Na, ki ez?
1: Mondjuk teszem hozzá a mentségére, hogy ez óriás túrórudi, ugye? Behoztad a kávékapszulás dobozba, mindegy.
2: Hát csak, hogy megmutassam, hogy ne leplezzem le magamat egyből, hogy mi az az élethelyzet, hogy ezt az egy harapás túrórudit már nem bírom.
3: Figyelj, Tomikám, akkor most válaszolnék, jó? Hogy olyan ember, aki sajnos nem ehet csokoládét,
2: de mégis eszik,
3: és valahol meg kellett állnia.
1: Ja, értem.
3: Tehát, hogy alapjáraton nem álltam volna meg. Megettem volna az egész túrórudit, de sajnos kénytelen voltam.
1: Akkor be, csak a végét egy kicsit. Látod, Tomikám? Itt van.
2: Ez egészen új kérdést vett fel, akkor ezt már nem kéred?
3: De akkor miért nem jött? De az idegesítette, hogy nem kapott belőle?
2: Nem. Magát a jelenetet, vagy a helyzetet nem értette, amúgy én sem. És akkor én elkezdtem nyomozni, és megtudtam, hogy kié ez az egyharmad túró rudi.
1: Nem, ez tényleg olyan, tehát, hogy én is múltkor fölkaptam a fejemet, valahol hallottam, olvastam ezt a kifejezést, hogy maradék csoki. Az mi néztem, hogy gyerekek, az mi? Tehát, hogy ez létezik, hogy valaki maradék, csoki. Hát mondom, ez a fizikai képtelenség. Na,
3: nálam csak ilyen esetben
2: így
3: marad
2: csoki. Így telnek nálunk a délutánok.
3: Sajnos.
1: Igen. Na, szóval itt van Andi, aki még egy túró Rudit se tud benyomni.
2: Ez az
1: egy óriás.
2: Ez
1: de miért nem akkor kicsivel próbálkoztál? Még kell egyből az óriás?
3: Mert ebből nincsen. Ebből a fajtából. Ez az új, ez a szotyis.
2: Akkor miért nem veszed dekára?
1: Ja, hogy ez, akkor viszont én megeszem, amit hagytál.
2: Én is soha kerestem,
3: amit jó, te kóstoljátok meg. Persze, megehetitek, mert én csak megszerettem volna kóstolni, mert már nagyon izgatta a fantáziámat, de
1: ha, hogy ne?
3: Sajnos nem ehettem.
1: Nem találtam a boltban, múltkor direkt kerestem.
3: Én megtaláltam egyet, de olyat, ami csak teljes csomag, tehát hogy ilyen hat vagy nem tudom hány darab volt benne, és tegnap találtam, és hoztam a Kittinek is egyet, és először arra gondoltam, hogy egyet elfelezünk, de nem akartam a Kittit megfosztani az élménytől, úgyhogy...
1: Bezzeg nekünk nem hoztam.
3: Ezért megmaradt. Hát, mondanám, hogy titeket annyira nem szeretlek, de...
1: Nem tudjuk.
2: Na mondjuk, hova köpjem a héjat?
3: Na milyen fiúk? Ez a szerintem finom amúgy.
2: Ez a cég nem támogat minket, sajnos, úgyhogy ne egyetek.
3: De ha támogatni akarnak, akkor küldjenek nyugodtan.
1: Ha ezt látják, akkor örömmel fogadjuk.
2: Tényleg jó. Ez jól van kitalálva.
3: Igen, egyébként nagyon finom. Tehát nem nincs túlzásba víve benne szerintem ez a szotyi.
2: Szerintem jobb, mint amikben ilyen krémcsik van középen.
1: Ebből is volt középen.
2: De a szélén is van valami.
3: A szélén, magva. Igen, szotyi van a tetején, a csokis rétegben. Crunchy. És akkor belül van ugye egy ilyen szotyis trutymó.
2: És képzeld el, hogy ezt köpködik majd a meccsen. Túros
1: túrpa. Mindjárt beszélünk a témáról, és aztán
2: nem ez volt a téma?
1: Na, mondja, jó téma.
2: De jó, hogy ezt meghagytad.
3: De ez olyan aranyos, hogy behozta ebbe a kis dobozba, vagy eldugta, hogy még véletlenül se lássa meg, hogy mi van.
2: Hát, hogy meglegyen a szembesítés. Én ezt Balázstól megtanultam a Balázsóból. El kell húzni a falat.
1: Hát ott azért voltak kemény szembesítések, gyerekek.
3: Hát igen. Ott voltak.
1: De nekem nagyobb kedvencem volt a Mónika. Jöjjön akkor ez a sztori, jó, amit itt ígértünk. Kényszer leszállást hajtott végre a United Airlines-nak az egyik gépe, mert hogy hát valaki úgy gondolta, hogy vicces nevet ad a Bluetooth hangszórójának. Egyébként Majorkára tartott a járat, úgyhogy gondolom, hogy leginkább ilyen nyaraló turisták indultak volna. És nem tették közzé, de azt elmondták, hogy veszélynek tűnő négybetűs, úgyhogy minden bizonnyal ezt kikövetkeztették. A bomb nevet viselte, tehát a bomba nevet viselte egy Bluetooth hangszóró. Hát ki az az eltemült hülye, aki így visz föl? Én értem, hogy abszurd, meg hogy viccesnek érzed, de egy repülőgépre.
2: Szerintem meg nem is gondolt rá. Tehát én úgy gondolom, hogy ő így nevezte el, mert mit tudom, bomba jól szól, vagy bármi ilyesmit, tehát ugye ezeket el tudod nevezni, és mit tudom, évekkel később ment vele repülni, és nem is gondolt erre. Szerintem ez van. Tehát szerintem ez nem egy poén volt. Ti biztosak vagytok benne, hogy ezt úgy gondolt, hogy ez egy jó vicc lesz?
1: Hát figyelj, a személyzet többször is kérte az utasokat, hogy az összes Bluetooth eszközt kapcsolják ki, két eszköz továbbra is aktív maradt, és ez volt közülük az egyik.
2: De ezt figyelik? Tehát van egy stewardess, aki...
3: Tényleg, ezen gondolkoztam
2: aki most. Aki végigmegy, hogy van egy Bluetooth hálózat, amire rá lehet csatlakozni.
1: Na, nem tudom, hogy ezt nyilván valahogy észrevették. Na, ez
3: hát
1: az,
3: de
1: amit...
3: hogy? Ez az.
2: De mert akkor lehet, én ilyet nyilván soha nem csinálnék, de akkor lehetne így üzengetni a Stewie-nak, hogy tetszett Szibi.
1: Igen.
3: A Bluetooth-os üzenet. Kis Bluetooth-ossal
1: izé. Mindig, szőke,
3: mindig más üzenetet írsz oda, tudod, az a kommunikáció.
1: De a pilóta is bejött.
2: Szép vagy, cica van már gazdá. Bluetooth csatlakozás.
1: Igen. Hát állítólag azért vannak ilyen kalandozós kedvű stewardess lányok.
2: Na, de most komolyan, tehát, hogy ezt végignézik szerintetek? Vagy csak, inkább én azt hiszem, itt is egy véletlen van. Tehát, hogy ugye, ja, amikor lehet, én amúgy, akarok valamit csinálni a telefonommal, milyen megfulladok egy szotyit. Szotyi
3: vagyok ott a torkán, pedig nem sajnáltam.
2: Jól vagyok. Tehát, hogy mondtam, hogy van benne héj. Csak nem köpködök a stúdióba, mert kultúrember vagyok. Szóval, hogy... Na jó, semmi kézzel.
3: Csak ott nem.
2: Igen.
3: Igen, elveszítette a fonalat.
2: Meg vagyok.
1: Szóval
2: amikor a Bluetooth-odat letiltod, mert szóra a Stewie, akkor elképzelhető, hogy ugye te látod pont, mert a körzetedben van az a másik, akinek az van odaérve, vagy bomba, és ebből szerintem az következett, hogy valaki túlbuzgó szólt a stewardesseknek, hogy psz, figyelj meg, ezt írja ki a telefon.
3: Ja, az lehet bombát. Amúgy igen.
2: Lehet. Szerintem az lehet. Ebből, inkább lett, ez. Ebből lett szerintem a baj, csak akkor ez már felveti azt a kérdést, hogyha te mondjuk leszállsz a Bluetooth-odról a telefonodon, és meglátsz egy ilyet, hogy bomba, te szólsz a stewardessnek?
3: Nem tudom, igazából...
2: Elnézést, árulkodni szeretnék.
1: Találtam egy bombát, itt meleg, és a stewardess hogy kérdezi meg? Elnézést, kedves utasok, van valakinél egy bomba? Glutusos bomba?
3: Annyi ilyen merénylet van, hogy akik alapjáraton félnek a repüléstől, meg félnek az ilyen dolgoktól, szerintem beparázik annyira, hogy szól, hogy ez mi lehet. Simán.
2: Ez tök más, mint a... Mert a múltkor volt valaki, aki direkt csinált a viccből, volt egy ilyen hír nem annyira régen, szerintem mi is feldolgoztuk, hogy valakinek a telefonján hálózat, vagy tehát valamilyen komolyabb, belsőbb dolog jelent meg hasonlóan hülye üzenettel. De ez egy Bluetooth csatorna, tehát itt mindenki látja, hogy valami csak el van nevezve valahol, ha te egy terrorista vagy, és tegyük azt, van nálad egy bomba. A bombát indító Bluetooth csatornát nem úgy nevezed el, hogy bomba.
1: Hát, na jó,
3: igen,
1: de most gondolj
3: ha
1: bele.
3: Ha van eszed, akkor igen.
1: Hát most aki mondjuk nem, tehát hogy vannak egy csomóan, akiknek van okos telefonjuk, de buta felhasználók. És fogalmuk nincs, mi az a Bluetooth, és látnak egy ilyet kiírva, hát lehet azt hitte, hogy bombát érzékelt a telefonja.
2: Na, de ezt jó, de ez nem hülye, a pilóta nem hülye. És egyébként a csúcsdísze a sztorinak, azt nem tudom, akartad-e mondani, hogy a pilóta bemondta a visszafordulás előtt, hogy miért fordulnak vissza.
1: Igen.
2: Tehát ez így elhangzott, ami azt jelenti, hogy ő is érezte szerintem azt, hogy ez túlzás, csak pontosan úgy hangzott a mondatában ez a rész, hogy a protokoll miatt meg kell fordulnunk.
3: Na, ez az,
2: valószínűleg
3: igen.
2: Nem volt választása, tehát nem mérlegelhette, nem írhatta ezt felül.
3: Igen, tehát ők nem ostobák, hanem tulajdonképpen van egy ilyen protokolljuk, ami alapján menni kell. Tehát, hogy most ő hiába gondolta azt, hogy ez nem igaz, ettől függetlenül ő neki még muszáj volt nekik ezt megtenni.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy erre nagyon komoly szabályozások vannak, különösen itt mondjuk talán ugye az emlékezetes szeptember 11 óta.
3: Igen, tehát, azóta, igen.
1: És egyébként meg nem hülyeség, tehát az utasok biztonsága mindenek felett.
2: Jó, de nektek volt valaha ilyen, hogy valami nagyon vicces wifi jelszavatok, vagy nem is jelszavatok, hanem nevetek volt? Mert ugye az agymenőkből tudjuk, hogy ott a Beninek mindig írogatják, hogy ne lopd a netemet, vagy ilyesmik.
1: Én egyszer láttam ilyet egyébként, valami hasonló volt. Szintén ez a üzenem a szomszédnek, ne lopjad, tehát, hogy valami ilyesmi volt az elnevezés.
2: LAN szóló volt valahol, azt hiszem ilyen volt.
1: Az jó.
2: Akkor tetszik az a csaj a hetedikről. Ezt nem láttam személyesen, csak itt nézegetem, hogy mik még a népszerűek. Akkor tech kisbusz. Az a wifi.
1: Ezt most érzékelted?
2: Rámersz menni?
1: Hát nem, akkor most nagyon gyorsan elköszönünk.
2: No.
3: Jó, nő vagyok?
1: Igen.
2: Mm-hmm, igen.
3: De jó nekem. Énekes?
2: Igen.
1: Igen.
2: Kész. Még egyet. Zalatnai Cini. Megvan.
3: Magyar vagyok?
2: Nem.
3: Amerikai?
2: Igen, de szeretnél magyar lenni. Nem. Mindig is arra vágytál.
3: Szbolond szőke vagyok?
1: Nem.
2: Hát ilyen.
3: Barna?
2: Inkább.
3: Inkább barna. Fiatal?
2: Voltál egyszer.
1: Igen.
3: Középkorú? Vagy már nagyon idős?
1: Nem élsz.
3: Már nem élek.
2: Oszlóban koncertezel.
3: Várjatok be most. Whitney Houston.
2: Na, ismerős lehetett volna.
1: Nem.
3: Ő korabeli egyébként?
2: De most tehát, hogy ezzel most rákérdeztél, vagy szűkítettél?
3: Amy Winehouse.
1: Nem, de valamiben nagyon hasonlítasz az Amy Winehouse-ra.
3: Valamiben?
1: Igen.
3: Mármint a stílusban?
2: Igen, és van egy nagyon-nagyon ikonikus...
3: Vagy abban, hogy drogoztam. Bocsánat.
1: Mondjuk úgy, hogy ugyanannak a klubnak a tagjai vagytok.
2: Jó, Jézusom, ez jó.
1: Ez nagyon én nagy segítek segítség egy kicsit, szerintem.
2: Egy luxus autó márka nagyon erősen fűződik a zeneiségethez.
3: Na hát ezzel most nagyon összekavartatok.
2: Van egy dalod, amiben egy eléggé...
1: De egyébként igen, drogoztál.
2: Most ezt megnézted?
1: Nem, ezt mondom.
2: Tehát, hogy egy automárka elhangzik az egyik dalodban. Segítek, nem ezt hozzuk ki.
3: Ismerem én egyáltalán ezt az énekesnőt?
1: Szerintem biztosan.
2: Fohászkodsz, igen. Hogy legyen egy ilyen autód.
3: Biztos,
1: csak utána fent tud tartani?
2: Igen, mert ez drága. És ezt a dalt úgy hangszerelés nélkül énekelted el, és nagyon ikonikus volt.
1: De nem biztos, hogy ezt ismeri. Tehát azért
2: azt nem, de azt nem tudom. Éneklek belőle, hogy...
1: Na, az ne énekeljél.
2: Hát de mielőtt feladja majd, szólj, hogyha már ott tartasz.
3: Már ott tartok,
2: feladnád...
3: mert most már nagyon összezavartatok.
1: Figyelj, hogy a klubnak a tagja vagy, itt a halálra gondolj.
2: Halál.
3: Mármint, hogy öngyilkos?
1: Hanem, hogy hány évesen hunyt el az Amy Winehouse?
3: Mit tudom én, 20.
1: Meg sokan mások.
3: 20 valamennyi.
2: 27-esek klubja.
1: A 27-esek klubja, ez nem mond neked semmit?
2: Most segítek neki egy nagyot. Oh Lord, Won't You Buy Me, a Opel Astra.
3: Mondom én, hogy nem ismerem ezt az énekesnő, gyerekek.
1: Na, az Opel Astra rész az nem így volt.
3: Nem ismerem. Így. Hát, nem tudom.
1: Az a baj, hogy ez... Tehát egy nagyon, nagyon sikeres...
3: De lehet, hogyha kimondjátok, akkor utána már így minden le fog esni.
1: Nagyon sikeres mezzoszopránok előadó voltál. A 27-es Várjál, klubjának a tagja, ő 27 évesen hunyt el.
2: Még egy ötletem van.
3: Janis Joplin.
2: Hogyha igen.
1: És tényleg.
3: Jó, nekem, így, nekem végig kell gondolom, gyerekek, hogy, hogy most még milyen információk hangzottak el.
2: Egy másodpercre, aztán... egy másodpercre voltunk attól, hogy behozom, hogyha Juliska nagyon szereti a párját, akkor ő milyen? Janis.
1: Hát ez azért jó volt, hogy ezt nem.
2: De jó, hogy ideig nem jutottunk el.
3: Az a baj, igen, nálam így össze kell raknom így az információkat, és csak utána tudom így hirtelen, ha csak így dobáljuk be az infokat, nekem az így hirtelen olyan, tudod, így elvisz valami más felé.
1: Na, és akkor jöjjön a legújabb kutatásunk, tele vagyunk ilyen kutatásokkal, azt is kikutatták, hogy mik azok a szakmák, ahol a legtöbb megcsalás van. Mi már tippeltünk, Andi, tehát hogy Ádinak az volt a tippje, hogy a pilóták, szerinte ők a leghűtlenebbek, én a művészi szakmákat mondtam, színészek, zenész. Nézzük akkor, hogy te így kapásból mit mondanál.
3: Rádiósokat.
2: Mi?
3: Hát ha már maradunk ezeknél a szakmáknál.
2: Na, és akkor kik voltak meg a szakmából?
1: Akkor most jöjjön a vallomás.
2: De most tényleg, a mi szakmánk?
1: Nem.
2: Hát szerintem nem. Amúgy, mert hát az
3: olyan
2: baj,
3: szakmákban biztos, ahol nagyon sok emberrel találkozik a...
2: Alapból a kiinduló pontnál ugye mondjuk el azt, hogy tisztelet a kivételnek, ugye kettőtöknek, de hogy a tévé a szépeké, tehát a többiek rádióznak. Mi ezért választottuk ezt a műfajt, mert a tévé nem fogadott azt be bennünket.
1: Most gondolj bele, hogy én tévéztem is ezzel a fejjel.
2: Hát akkor mik a lehetőségek egy rádiósnak? Mert ugye elmondod egy darabig, hogy nézel ki, de aztán meglátnak.
3: De miért? Most nem mindenki szép a színész szakmában sem.
1: Ez marad a piros honfoglalók.
3: Most, ha már itt tartunk,
2: hogyha felteszem
3: meg
2: a kérdést,
3: nem minden pilóta szép.
2: Hogy a szép emberek, jó, több pilóta szép, mint rádiós, de hogyha felteszem a kérdést, hogy a szép emberek csalják meg egymást inkább, vagy a csúnyák, akkor mit mondasz? Nyilván inkább a szépek.
1: Hát nagyobb eséllyel lépnek félre.
2: Biztos,
1: talán.
2: Hogy nagyobb mennyiségben. Tehát olyan szakmát nem kell lehet keresnünk, hol szépek. Mit a orvoslátogatók?
1: Híresen szépek az orvoslátogatók, igen.
2: Hát tudod, ezt bárni is elmondja, hogy mindig más a sláger szakma, tehát mindig más a legszexibb szakma. Most lehet, hogy mit mondanál most legszexibb szakmának, talán a DJ, nem?
1: Hát az egy most? Felkapott, hát az egy felkapott. Igen. Bár én nem tudom, gyerekek...
2: Kéne szeretne összejönni DJ Dominikkal.
3: Most, na, a DJ-k például egy ilyen a DJ szakma szerintem, tehát ott azért elég sűrűn előfordulhat. Mm. Ők tényleg aztán buliról bulira mennek, tehát meg azért tudjuk, hogy ott a nők is tapadnak.
1: Rajonganak, igen. Ez elképzelhető. Nem tudom, de most már, hogy LL Junior is hiszabonogámiában ezt lenyilatkozta tegnap.
2: Mindenek vége.
1: Nagy baj lesz. Tudom. Most már nem lép félre senki szerintem.
2: Én behoztam még az orvosokat, ott én azt azzal indoklom, a pilótát azzal indoklom, hogy ott ugye az utazás meg a sok együtt töltött, külön töltött idő. Az orvost én azért hozom be, mert ott is azon, hogy a 24 órázol, meg 48 órázol sokat vagy bent, illetve olyan környezetben vagy, ahol rengeteg az ilyen privát szoba.
1: Uh-huh. És sok az ápolónő.
2: Igen.
1: Jó, én ugye a művészeket azért mondtam, mert ott egy picit talán mások az erkölcsök. Zenészeknél, színészeknél ők képesek ezeket egy picit lazábban kezelni. Na de mondjuk akkor, hogy mit hozott ki a kutatás. Képzeljétek el, hogy a szakértők szerint a stresszes munkakörnyezet, a váltott műszak, sok utazás és az intenzív emberi kapcsolatok növelhetik a hűtlenség kockázatát.
2: Tehát a Volánbusz ZRT. És a MÁV.
1: Így, tehát a leghűtlenebbek a kalauzok. Nem, de képzeljétek, felkerült például a listára, ráadásul elég jelentős helyen, az IT-szektor, az informatikusok. Hát de nekik pixeles a csajuk, nem?
2: Nem lehet, hogy ebben benne van ez a mesterséges intelligencia robotoknak a fejlődése?
3: Ja, lehet. Igen.
1: Vagy a felnőtt oldalak. Én nem tudom.
2: Megcsaltam az AI-t.
1: Állítólag ők könnyebben tudják eltüntetni a digitális nyomokat.
3: Hát, az mondjuk igaz.
2: Ez egy igazi szarügyet hoz az Andima.
3: Igen. Ez pontosan így, ahogy mondja. Igen. Képzétek el, hogy hát...
1: Mondd ki!
3: De várjatok, most azt keresem, hogy mondhatom ezt ki, úgyhogy...
2: A hírszerkesztő hangodat vedd elő.
3: Jó.
2: Komolyan mondd?
3: Nem megy.
2: Na.
3: Nem, ezt nem lehet.
2: Andi, ez egy munkahely.
3: Képzeljétek el, hogy trágya esőt szórt egy juhász a földjére parkoló autókra. Tehát így büntette őket.
2: Trágya eső a szép kis...
1: Azra! Trágya eső a családomra?
3: Daj. Jaj. Igen. hogy Zonnak hívják egyébként a juhászt. Angliában van ez a hely, a Lake District Nemzeti Park környékén van az ő földje, és ugye ott van egy tó is. Na hát és ugye hát mindig az a probléma, hogy hol parkoljon az ember. Most ők megoldották azzal, hogy ennek a farmernak vagy juhásznak a földjére parkoltak, de hát amikor visszaértek a kis tó sétából,
1: akkor ezt tapasztalták.
3: Ezt tapasztalták, hogy tiszta kaka az autó.
1: Hogy oldotta vajon meg? Hogy tudott hirtelen egy ilyen szar cunamit varázsolni oda?
2: Trágya kamionnal. Trágyázó kamionnal.
3: Van, igen. Ilyen.
2: Tehát ez nem csak az, hogy rárakott egy ilyen szolid kakit a kocsira,
3: igen,
2: hanem
3: belepte. Van róla egy kép egyébként. Nem tudom ezt így látni.
2: Hogy látszik? Igen. Tehát, hogy ez fröcsköli rendesen.
1: Az rendesen.
2: Aranyos szép kis kárra.
3: Igen. Egyébként ugye...
2: Ezért fizet a biztosító?
3: Hát, szerintem igen.
2: Milyen madár volt ez?
1: Itt is van az, hogy rajzolja le az esetet, tudod?
3: Jó, tényleg. Kiszínezné az autót. Igen. Na, szóval, hogy itt ugye ilyen kommentháború alakult ki ebből, mert hogy sokan egyetértenek vele, de sokan nem.
2: És hát ilyen, maradandó kert nem tett?
3: Hát igazából nem. Bár nem tudom, egy kabrió, ha ott parkolt, akkor ott azért az úgy egy kicsit költséges lesz, hogy
1: azt kitisztítani,
3: meg a szagokat onnan kivenni.
2: Hát egy wunderbaum. Egyébként, ha tényleg az van, hogy a saját területén, mondjuk vegyük azt, hogy ott azt csinál, amit akar, mert igazából trágyázhatja a földjét, nem ment a közútra semmi, akkor azért ennél durvább dolgokat is csinálhatott volna a kocsiddal, mondjuk elülteti.
1: Elülteti.
3: Akár, vagy rámegy ezzel a trágyázógéppel. De egyébként azt mondta, hogy nem büszke arra, amit tett, és hogy nem volt mögötte különösebb megfontolás, egyszerűen csak betelt a pohár azzal, hogy a turisták idegből viselkednek. Elegem van abból, hogy rendszeresen trágás stílusban küldenek el melegebb éghajlatra, amikor megkérem őket, hogy ne parkoljanak a magánterületünkre. Na de most, aki nem csodálom, hogy bepöccent. Tehát, hogyha még meg is kéred őket szépen, hogy ne parkoljanak oda, ő meg ilyen bunkó stílusban visszaválaszol, még neki áll följebb, ugye?
2: Úgy.
3: Akkor azért persze, hogy elmennek az embernek otthonról.
2: Szerintem úgy lett volna igazságos, mint ahogyan a parkolóbírságokat csinálják, hogyha egy új parkolóhelyet felhúznak, hogy először ilyen figyelmeztető, tehát mondjuk egy zacskóba odarak csak egy kakit. És mondja, hogy legközelebb,
1: nem lesz az egészet
3: beborítom. Az autóra, igen.
1: Meg miért nem kerítette el a területet? Tehát, hogyha magánterület, akkor kerítse körbe.
3: Elméletileg voltak barikádok, csak ugye elhúzták a turisták azt
2: jó,
3: is.
2: Jó, de az például tehát, beleférne, hogy szöges drótot rakjon ki a saját telkének a szélén. Mert ugye, hogyha bemész, akkor kipukad a kereket, de az ő telkén volt a szög.
1: Ja, de várjál, úgy, volt egy, azt hiszem, hogy volt egy ilyen sztori Magyarországon, a tolva, igen.
2: Elektromos kerítés.
1: Igen.
3: És abból is botrány lett egyébként.
2: Igen, és figyelj, ha kiírod, figyelmeztetsz, jó, mondjuk van, aki nem tud olvasni. Aha, értem én, de az mégiscsak a te területed. Hát miért ne locsolatnám föl én a kertem szélét higannyal?
1: Hasonló drasztikus megoldásokért kövessétek be Rédl kollégát, privátban, adásban nem hagyom, hogy több ilyet elmondjak. És közben záporoznak itt a csinos ingatlanosok, úgyhogy látod, kaptál egy csomó tippet.
2: És ennek csak a fele férfi. Csak azért, mert megbeszéltük Rolanddal, vagy hát beszélgettünk erről, hogy amúgy én ezt nem bánom, tehát hogyha most van egy ilyen tipikusan csini lány, aki ingatlanos, és van egy férfi, aki mondjuk tényleg nem olyan, hogy látom, hogy a szüleinél lakik, akkor én inkább választanám a férfi ingatlanost, mert azt érezném, hogy a nő meg akar engem vezetni.
1: Diszkriminatív vagy és előítéletes.
2: Életed legdrágább beruházása. Tehát, hogy szerintem én soha az életben nem költöttem annyit semmire, és nem is fogok, mint a lakásunkra. Én nem akarom azt, hogy itt valaki ebből nyerészkedjen. De... És akkor már inkább bízom a férfiban.
1: Nem tudom, szerintem ezt nem lehet általánosítani.
2: Vagy akkor küldöm a feleségemet, ha nővel tárgyal.
1: Nem tudom, szerintem ezt nem lehet általánosítani. Tehát én nem mondanám azt, hogy egy csinos női ingatlanosban kevésbé lehet bízni, mint mondjuk a csúnya férfi ingatlanosban.
2: Jó, akkor mondok párosokat, és légy szíves, válasz belőle, jó? Tehát szép ingatlanostól csúnya ház, vagy csúnya ingatlanostól szép ház?
1: Na jó, hát most nyilván a ház legyen a szép, persze.
2: Okay.
1: De szép ingatlanostól szép ház az a legjobb.
2: Fiatal ingatlanostól idős ház, idős ingatlanostól fiatal ház.
1: Jaj, na jó van, de
2: régi
1: hát ez
2: megvan
1: manipulatív az előfeltevésed, a kérdésfeltevésed is.
2: Szelelő ablakot nem szelelő ingatlanostól, vagy szelelő ingatlanostól jól záró ablakot.
1: Igen, ez a Hello gázos, ugye? Anno Adam és Dumbledore.
2: Jó, de hogyha most ugyanezen végigmentünk volna így, hogy most mondok egy tök más terméket, egy tábla csokit, tehát hogy fiatal nőtől idős csokit, akkor, vagy idős nőtől fiatal csokit, akkor itt viszont a másikat választott, tehát függ attól, hogy mekkora értékű a beruházás.
1: Hát a csokit bárkitől elfogadom.
2: Köszönöm szépen, hogy meglátod a lényeget a gondolatban.
1: Velem aztán előrébb vagy.
2: És ha már nyár, akkor csoki ice. Megyünk is tovább a következő témánkkal.
1: Csoki ice!
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk. Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem Optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: Fél hét múlt 6 perccel, Buenos Morgen, Komárom-Esztergom megye, Buenos Morgen, és Roland, szia!
3: Jó reggelt mindenkinek! Na, már van hangom is egyébként, csak hogy hát még hétfő reggel van, nap, kicsit bele kell melegedni. Na figyelj, ami nem tetszik, az jön itt velem szemben rögtön, mint ilyen hivatalos információ.
2: Mi árfolyam, vagy mit látsz?
3: Nem, persze, ezzel kezdem. Van.
2: Ja, nem, mivel kezdesz, jó?
3: Ezzel kezdem a hetet, hogy nézem a valuta árfolyamokat.
2: Hát ki tudja?
3: Nem, a 10-es főúton Neszmély térségében baleset történt. A 69-es kilométernél félpályán lehet haladni. Ezt az infót kaptuk meg. Hát nem tudom, erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg, ha valaki ott jár Neszmély környékén. Igaz-e a hír, avagy nem-e igaz-e?
2: Nézem, hogy a kötelező jelentéseink sorában szerepel-e erről bármi információ. Gyullánál nem, ő azt írja, hogy haló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon nyugodt haladás, Herceghalom és Bicske térségében erősödő forgalom, balesetmentesett. Egyéb jelentésünk még nincsen, úgy látszik, hogy van a hallgatóink között, aki még ébredezik, ugye Zsolt?
3: Na, a lényeg, hogy ezt megkaptuk egy 10-es főúton, tehát elvileg egy balesettel indítjuk a hetet, remélhetőleg mindenki másnak ennél sokkal kellemesebben indul. Meg egyébként tök jó idő lesz, de a részleteket azt majd úgyis az Ádi elmondja bővített másfél mondatban, mert így szokott ő időjárás jelenteni.
2: 16-28.
3: 16-28. Ez még délután.
2: Pulzusom.
3: Fél öt előtt 2 perccel, majd lesz 16-28.
2: Na most a 16-28 később nap.
3: Köszönjük szépen.
2: Hát most
3: UV
2: nagyon
3: magas.
2: Lesz. UV van, lesz.
3: UV volt van, lesz.
2: Akit zavar, vigyázzon.
3: Ennyi. Az UG, az meg az underground.
2: Várjál, itt vannak még képek tegnapról, vagy múlt hétről. Visszatekerem egy kicsit a Gyula üzeneteit. Ja. Jó, hát vannak itt a múlt hétről képek, amikor Andik körbetekeréséről beszélgettünk. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én ideig úgy érkeztem, hogy képzeld el, van egy kölyök legyem. Bent lakik a kocsiban, a szélvédőn belülről. Nincsen szívem elkapni, mert el lehetne kapni, mert ilyen lassul így, de most már így együtt élünk.
3: De figyelj, te akkor befogadtad, neve van?
2: Szerintem oda született. Aha. Szerintem ő még nem járt kint a világban, és valószínűleg sokkolná, hogyha ki kéne szabadulni az ő kis teréből, úgyhogy én biztonságban őrzöm ott bent.
3: Számára te vagy a világ, meg az autód a világ.
2: Ha nagyjából igen, és ott él velem, utazgatunk, leül előttem, tök aranyos. Legyen Vilike.
3: Vilike. Nálunk általában, nem tudom ez honnan jött, de ha így van egy legyünk, vagy pókunk, vagy bármi ilyesmi, akkor ő Sanyi.
2: Sanyi? Ah, de én megtanultam egyszer valakitől, hogy a pók az mindig Bobby.
3: Az miért Bobby?
2: Nem tudom. Valamiért így nevezte.
3: A Bobby az visszatér. De most a Dallasban annó visszatért, ugye 50 rész után.
2: Igen, lehetséges, hogy akkor ezért, de mondjátok már el, drága hallgatók, és ne azt mondjátok, amire mindenki gondol, hogyha kedveskedni akarok Vilikének, akkor mit vigyek neki? Tehát, hogy miből tud ő táplálékot nyerni? Vigyek neki párizsit?
3: Hát légy, ahogy párizsit teszik, azt azért, hogy megnézném.
2: Hát rá szokott szállni, akkor valami csak van benne.
3: És figyelj, arra leszek kíváncsi, amikor összemelegedtek, tehát amikor rászáll először a kezedre, hagyja, hogy megsimíz, meg ilyesmi.
2: Az biztos, hogy kézhez szokott, tehát, hogy nem fél tőlem. Ő úgy kezel engem, mintha én lennék az apukája. Oda született. Követ. Kocsin belül.
3: De figyelj, de azért nem hozd be, jó?
2: Nem,
3: mert oda kiszállni.
2: Igen.
3: Autó légy.
2: Igen, ez az én autó legyen. És vele éljük itt a mindennapokat. De jóban vagyunk. Amúgy a hétvégén véletlenül bekaptam valamilyen bogarat, szerintem pók volt, vagy nem tudom, és édes citromos íze volt.
3: Akkor ilyen egzotikus lehetett, ő délről jött.
2: Én nem tudom, ja, lehetséges, hogy nézessem meg magam, de én nem tudom, hogy miről érkezett, vagy honnan, az gyanús, hogy közel volt a fagyizóhoz, tehát lehetséges, hogy valakinek a fagyiját előtte megnyalintotta, de én ilyen jó ízű pókot még nem nyaltam.
3: Nézd, innentől kezdve, hogyha valaki szeretne bogarakat bekapdosni, akkor irány a fagyizók és környéke.
2: Na, nagyjából így. Egyébként a hétvégéd jó szellemben telt? Tehát, hogy így azt hallottam, hogy levezetted gyakorlatilag Magyarországot körbe.
3: Hát mondjuk úgy, hogy némileg, hát sportosan, tehát hogy én a fiam műveletein néztem. De megint az van, hogy egyébként a Hogyan égjük le hülye helyeken versenyt, az ugye általában én szoktam megnyerni.
2: Na nevezd meg szerveket, amik leégtek.
3: Már ugye versenyben voltam idén egy jobb kézfejjel, meg az egyik fülemmel, már nem tudom, hogy a jobb vagy a bal fülem valamelyik már leégett. Most hoztam a két térdemet.
2: Szép.
3: Pontosabban nem, mert hoztam a bal térdemet, a bal térdem égett le. De hogy tud az embernek a térde leégni, érted? Illetve a jobb vádlimnak a belső felét, itt a felső belső fele a jobb vádlimnak, tehát itt sikerült leégnem. Meg a nyakam, figyeld, a nyakamat látod.
2: Talán Roland, nem kellett volna az apukád a nyakába ülnöd, hogy jobban lásd a meccset, szerintem itt borult el a dolog.
3: Egyébként ott volt apukám is, de
2: ezt mondom, hogy
3: vélhetően nem örült volna, hogyha a nyakába ülök.
2: Hát így láttad jobban a meccset, nem? A vered már az én hónaj leégésemet?
3: Hát azt nem lehet, figyelj.
2: De lehet, hát simán, hát miért? Ki nem napozik úgy, hogy feje mögé kulcsolja a kezét, ez nem olyan lehetetlen.
3: De azt tudod, mivel azt egy ilyen, nem tudom, ilyen ánusz leégéssel tudnám legfeljebb behozni, vagy egy ágyék leégéssel.
2: Azt pedig nem te vagy, hanem a Lackó. Mindenre van.
3: Egyrészt, igen, másrészt, azt úgy lehet überelni, hogyha az ember nem a kezét teszi a nyaka mögé, és úgy ég le, hanem a lábait. És úgy fekszik
2: csak
3: kinapozni.
2: Ott, igen, ott már feltételeznek a kollégák valamit, hogy ott mi történt, meg hogyan. A térd belső hajlatleégés, az is lehetne, az kínosabb, mert akkor minden lépésnél fáj.
3: Azt mondjuk, hogy lehet hozni szerintem, hogyha hason alszol el a napon.
2: Hason napon, aha.
3: És úgy, hogy nyújtva vannak a lábai, tehát szigorúan kinyújtva, hogy ott azért a hajlat az masszívan le tudjon égni. Tehát az úgy, azt mondom, hogy hozható. És ha még így kifordítod magad ki a kezeidet, akkor még lehet, hogy a hónajban is azért tudsz hozni valamit. Tehát azzal lehetne még pluszba ráverni a te hónaj leégésedre. De mondom, azért ez önmagában, hogy a térdem ég le, az is egy elég hülye érzés.
2: Én még egy dolgot nem hoztam az életben, egy dolgot nem produkáltam, a talp leégést. Pedig biztos lehet.
3: Milyen jó ötlet. Én mondjuk általában nem tudom. Most azon gondolkozom, hogy ha az ember napozik, akkor vajon tud-e úgy állni a talpa, hogy az tényleg le tud égni? Hát így mondjuk a talpadat is...
2: Onnan süt a nap.
3: Hát a talpadat is, ha fölemeled az ég felé, hát az is elég érdekes
2: feldobod a talpad. Jaj, nagyon fontos, képzeld el, szombaton, a feleségem tanár lett.
3: Gratulálok.
2: Én is, meg boldog is vagyok, és innen tudom különösen, most már így a családunkban az 1 négyzetméter első pedagógusok száma drasztikusan megnőtt, de hogy pedagógus nap volt hétvégén, úgyhogy Isten éltessen minden tanárt. Tehát, hogy ha valamit érdemes ünnepelni, akkor ez.
3: Igen, szembe jött velem szerencsére egy-két ilyen
2: idézet. Azt hittem, hogy pedagógus.
3: Egy-két pedagógus, így van, szembe jött, és akkor jó fel is köszöntöttem. Igen, nem erről volt szó. Nem, egy-két ilyen poszt például a Facebookon szembe jött, volt, aki tett ki például idézetet, és akkor ezt küldte a pedagógusoknak. Más egy egyszerű kis díszes képet, rajta egy gyönyörű cikornyás idézettel, tudod, imádom ezeket. Na, szóval ilyenek is szembe jöttek. Igen. Tehát, hogy ezek jók.
2: Milyenkor a feleséget kap borítékot? Almát, bármit?
3: Virágot kapott.
2: Virágot?
3: Igen.
2: És osztálytól, vagy egy-egy tanulótól?
3: Hát azt nem tudom, ezt nem kérdeztem meg.
2: Azt tudod, hogy a mi szakmánkban hogy van ez? Tehát, hogyha mondjuk borral ajándékoznak meg egy rendezvényen, vagy bárhol, azt hiszem, hogy 5000 forintig fogadhatod el. Na most, hogyha megkapod a bort, és megkérdezed, hogy elnézést, ezt mennyiért vették, és 3000 sóher, 6800,
3: azt nem fogadhatom el.
2: Hát, hogy ez létszes, maxoljátok már ki.
3: Tehát az van, hogy a borból csak a szart fogadhatjuk el. A jó? Nem. Ami jó leste.
2: Vagy akkor vegyen egy jobbat és töltsön.
3: Egy pohárra. Szigorúan egy pohárra.
2: De ugyanez a tanároknál is szerintem ott is van valami. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy az ajándékot fogadhassák el. Tehát, hogy ha valakik, akkor ők aztán végképp megérdemlik. Mindig eszembe jut. Nagypapám tesója, ő kémia tanár volt Sopronban a nyugdíjáig, és volt osztályfőnök is, és évvégén az egyik osztálytól kapott egy ilyen fél méter magas kis kerti szökőkutat. Na annyi a probléma, hogy ő panában lakik.
3: De az erkélyen baromi jól mutat.
2: Hát nem, megkaptuk mi végül a telekre. Mi gyerekként nagyon élveztük, hogy van egy ilyen mini szökőkút, de hogy mennyire el tudják találni osztályok azt, hogy mivel érdemes meglepni egy tanárt néha.
3: De figyelj, lehet, hogy ezért tették a pedagógus napot a tanév végére, tudod?
2: Ja, hogy még az ajándékok véget?
3: Nem az, hát nem, csak hogy ne az legyen, tudod, hogy egy ilyen kvázi lekenyerezés. Tehát, hogy szeptember elején, tudod, akkor megkapják az ajtót a tanárnak, és ne az legyen, hogy akkor X-nek, Y-nak esetleg kedvezőbb jegyet ad.
2: Ebben amúgy lehet logika, bár én tényleg gondolkoztam azon, hogy miért pont olyankor jön az ő ünnepük, amikor igazából a pihenő időszak jön, de akkor lehetséges, hogy ezért.
3: Hát ezért egyébként gondolom, igen.
2: Sok akkor... pedagógus évvégén úgy dönt, hogy ezek után én ezt az osztályt jövőre már nem vállalom, és akkor kapsz egy szökőkutat, és még lenyomom azt az évet.
3: Ja nem így. Értettem, nem. Hát azért, hogy utána jöjjön nekik a pihenés. Tehát azért kapják, hogy akkor meg az egész tanéves munkát ugye szépen megköszöni, az osztály, meg a szülő, meg a bárki, és akkor utána elmehetnek szépen pihenni.
2: És ki ne akarna a negyedik emeleten egy szökőkút mellett ébredni, ahogy csobog a víz?
3: Szerintem is, bár ugye ez azért tud emberekből mindenféle ingereket kiváltani, tehát hogy lehet, hogy ha akarod, ha nem bepisilsz így reggelre.
2: Nem tudom, például azt tudjuk, hogy a Balaton egy ország WC, hogy a szökőkúttal hogy állunk ilyen szempontból.
3: Tudod, mint amikor az öreg bácsi elmegy a klasszikus poén, elmegy az orvoshoz, és azt mondja, doktor úr, hát nekem minden reggel pontosan 6:30-kor kell kakilnom. Ó, hát Takács bácsi, hát ez egyszerűen tökéletes, hát nagyon jól működik a biológiai órája. Igen, doktor úr, de 7-kor kellek.
2: Nem, ezt nem. De még egyet el akartam mesélni. Öcsém most kórházban van, hál' Isten már javul az állapota, minden rendben lesz, jó kezekben van. De képzeld el, hogy a Sote kórházban van, és kapott egy olyan dokit, aki egy kis Dr. House. És vannak neki a kis tanoncai, és ők intézik a dolgokat, és kvázi így körbeugrálják az öcsémet. És már a múlt héten volt az, hogy bement hozzá egy ilyen turista csoport, ilyen angol orvostan hallgató diákok, és az volt a feladatuk, hogy állapítsák már meg, hogy az öcsémnek mi a baja, és így a tünetekből, és azon röhögtem nagyon, hogy csaltak. Tehát, hogy mondták nekik, hogy bármit lehet kérdezni, csak azt nem, hogy mi a betegsége. És ezek a szerencsétlenek megkérdezték, hogy milyen gyógyszereket kap, és abból visszakalkulálták, hogy akkor mi lehet a probléma.
3: De ez jó dolog, hát figyelj, ez logikus gondolkodásra val.
2: És várjál, most megkérdezték az öcsémet, hogy zavarná-e, hogyha hétfőn, azaz ma, államvizsgatétel lenne. Úgyhogy ma a tesóm az államvizsgatétel.
3: Figyelj, lehet, hogy öcsédet egy pár év múlva tanítják, mint tananyag.
2: Igen, és bemegy hozzá majd egy vizsgázó, és hogyha meg tudja állapítani, hogy mi baja, akkor meg lesz neki az államvizsga, hogyha nem, én mondtam neki, hogy majd így egy ilyet kölgjön már be valamit. Vagy lehetne az, hogy három ajtó van, és az egyik mögé beraknak valakit, aki nem beteg, és akkor meg kell mondani, hogy melyik az egészséges, nem tudom, de remélem nem tartják benne a jövő évi, vagy a pótvizsgákig.
3: Figyelj, mi volt az a Rózsa Gyuri vezette, volt ilyen vetélkedés.
2: Zsákba macska?
3: A zsákba macska, tényleg az. Tehát, hogy, és akkor tessék választani, egyes, kettes, hármas, és akkor...
2: Zsákba műtét, kettes melkas nyíki.
3: Hát de így, tényleg. Hallod, egészen új ötleteim lennének. Üzennék így az orvosi egyetemek vezetőségének, jó? Hogy vonjanak hát már be minket a következő brainstormingba, ha megújítanák az államvizsgát.
2: Én mondtam a Dávidnak, hogy az gyanús, hogy augusztusig benne akarják tartani a pótvizsgák miatt. Tehát, hogy azért itt legyen nyitott szemmel ezekben a dolgokban.
3: Hát meg kérjen azért már pénzt egy idő után.
2: Egyébként valamit kéne. De az a baj, hogy mivel állami, ezért ingyenes a kezelés, úgyhogy ott nem tud, de mitől egy plusz zsömlét reggelire vagy valami.
3: Hát akkor már legalább egyet kapna.
2: És olyan vicces volt, mert szegény nem tudja megenni, amit ott kap, de nem akarja, hogy megrohadjon, de kiadják neki akkor is, hogyha nem kéri. Úgyhogy a feleség így kérdezte, hogy kérek-e padlizsánkrémet, meg naturjoghurtot, na pont az kell nekem most a...
3: Ezzel bizniszel? Sógornőt? Az kemény?
2: Hát így. Ja, jó témáink is lesznek. Képzeld el, az egyik engem nagyon izgat. Színészek, akik nem feltétlen vállaltak volna szerepet, világsztárokról van szó, de csak azért, mert a gyerekük menőnek tartotta azt a szerepet, ezért elvállalták. Olyan meglepik vannak benne, hogy csak na.
3: Szerintem egyébként ez egy tök jó mentalitás, amikor valaki így tekintettel van a gyerekére, és miatta vállal be akár szerepet, akár szinkron szerepet, mert ugye ilyen is lesz majd itt a felsorolásban. És hát utána beszélgetünk majd a turista átverésekről. Előre szólok, lesz hozzá személyes történetem, na, mert azért futottam bele én is ilyenbe.
2: Átvertek, vagy átvertél?
3: Nem. Okos.
2: Ne szaladj be a csapdába.
3: Nem, én nem szaladtam volna bele, a gyerekeim viszont igen, majd elmesélem a konkrét történetet is. Hát azért mindenhol rámennek arra, hogy megpróbálják lehúzni a turistákat. Ezt általában ugye a magyar főváros is megkapja, a taxisok, vendéglátóhelyek sok helyen így ugye azt mondják, hogy ilyen túlárazások vannak, meg egyéb trükkök. Na jelzem, hogy ez nem csak és kizárólag Budapestre, hanem hogy általában egyébként a turisztikai desztinációkra igaz, és vannak tipikus fogások, amikre nem árt odafigyelni, úgyhogy így a nyár előtt kicsit közérdekű jelleggel megosztjuk veletek ezeket, hogy mi az, amiben még véletlenül se fussatok bele, mik azok a hibák, amiket ne kövessetek el.
2: Igen, és mi volt itt most? Bajnokok ligája volt? Az a döntő ott a Puskásban?
3: Bajnokok ligája.
2: Na, tehát a Bajnokok ligája döntőnél megkárosító emberek, azok most hívhatnak, hogy milyen módszerek jöttek be, és mi az, amivel kudarcot vallottak. Amúgy a finn-magyart nézted, vagy magyar-fint?
3: Nem az egész meccset, de egy nagy részét azt azért láttam.
2: Annyira szimpi volt, hogy a Szoboszlai után ott maradt, és hogy mindenkinek aláírt, fotózgatott, ez alázatos pillanat volt, tetszett.
3: Egyébként, tehát figyelj, ez hozzá tartozik szerintem.
2: Gabi nem csinálta.
3: Tőle nem kértek. Ez a másik. Szóval most meg volt női kézilabda BL, sajnos elbukta a döntőt a győri Eto. Sajnáltam, mert azért ők tényleg torony magas esélyesei voltak. Én azt gondolom ennek a BL Final Four-nak, meg ugye általában ők ugye minden idénynek így állnak neki. Na de, most azt mondanám, amit Újpesten 30 éve, majd jövőre.
2: Így, és legyen így, tényleg. Aztán, amit még akartam mondani, egy hétfő van, tehát hozzuk a hétfői dilemmát, majd alágyújtunk rendesen, mert azt gondoljuk, hogy a múlt héten bemelegítettük ezt a rovatot, de most gázt kell neki adni, még annál is jobban. Kitti most hozza a híreket, aztán nem sokára csatlakozik hozzánk, szóval azt hiszem teljes lesz a hétkezdés. Úgyhogy készüljetek, mert indul a Buenos Morgan, hogyha hozzászólnátok, azt köszi, 0-20-97-8-97-85.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Végre közeledik!
4: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
5: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap június 10-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
6: Vértes Center. Éj színesen!
7: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este.
8: A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
7: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
9: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
10: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Felülvizsgálják a politikai alapon megadott menekülti jogállásokat, lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, ismét meccs közben esett össze a pályán Christian Eriksen. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt június 8-ától, azaz mától lezárják az egyes számú főút alatti gyalogos aluljárót, amely a Köves útról délfelé biztosít gyalogos

0: Hangos kapcsolatot közöltek korábban Tatabánya városa közösségi oldalán. A lezárás várhatóan körülbelül 6 hónapig tart, kerülni a barlangsétány vagy a csomópont irányába lehet. Kérik az érintettek türelmét és megértését, a lezárások kellemetlenséget okoznak, de az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák idején a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében szükség van rájuk. Májusban megindult a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium közleményben az MTI-vel. A menekültügyi hatóság az érintetteket a vizsgálatok megindításáról hivatalosan értesítette. Az értesítés egyúttal felhívást is tartalmaz a hatóság előtti személyes megjelenésre, ami a tényállás tisztázásának elengedhetetlen feltétele. Amennyiben az érintettek a meghallgatáson személyesen megjelennek, lehetőségük nyílik jogállásukkal kapcsolatos álláspontjuk és bizonyítékaik bemutatására. Amennyiben az érintettek nem jelennek meg, a menekültügyi hatóság a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján távollétükben hoz döntést. A döntéseket a hatóság minden esetben közli az érintettekkel. Június 10-én 19 órai kezdett el Antal Nimród zeneszerzői estje lesz a Szent Antal Esztergomi Ferences gimnáziumban. A hangversenyen közreműködnek a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola tanárai. A belépés ingyenes, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. És végül sport, eszméletét vesztette és összeesett a dán labdarúgó válogatott Ukrajna elleni felkészülési meccsén Christian Eriksen. Az északiak 34 éves középpályása hamar magához tért, vastaps mellett saját lábán ment az őt kórházba szállító mentőautóhoz, a mérkőzést lefújták. A Wolfsburg középpályása a találkozó 66. percében 2-1-es dán vezetésnél esett össze. A 34 éves középpályás azonnali orvosi ellátásban részesült, magához tért és saját lábán vastaps kíséretében hagyta el az Odenzei stadiont. Mint ismert, Christian Eriksen már a 2021-es Európa-bajnokság Dánia-Finnország csoportmeccsén is összeesett, miután megállt a szíve. Időközben defibrillátort ültettek be a szívébe, és 2022 márciusában tért vissza a válogatottba.
1: Időjárás.
0: A napsütésé lesz ma, a főszerep csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lehet az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható, megélénkülhet a szél. Délutára 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindítós láger, utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgen I és Roland

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra után 4 perccel már lenyomtam a reggeli vitámat. Buenos morgen, jó reggelt, Roland!
3: Reggeli vitádat?
2: Igen, igen, beálltam a kávégéppel szemben, és elkezdtem anyázni.
3: Na, mi történt? Szeretnéd ezt elmesélni, ezt a kőkemény konfliktust?
2: Tényleg csak nagyon röviden, hogy van rajta egy gomb, hogy cukor. És akkor ott eldöntheted, arról indul, hogy 3 cukrot rak bele, és elmehetsz odáig, hogy 5 cukor, meg lemehetsz odáig elvileg, hogy 0 cukor. És én cukor nélkül iszom a kávét, mert én úgy szeretem, hogyha keserű, mint az élet. És nem tudtam levinni 0 cukorra a rendszert, és emiatt megnyomtam, hogy akkor 3 cukor legyen, de így szénni nyomkodtam, hogy akkor lemenjen. Nem ment. És jött utánam a portás bácsi, és ő megmutatta, hogy neki megy, majd fölnyomta a sajátját 5 cukorra.
3: Ő szeret élni. Figyelj, na, egyébként engem az érdekel.
2: Rohadjon meg ez a gép. Igen?
3: Bár rég jártam már itt hátul ennél az automatánál, de ha még ugyanaz van, akkor elvileg arra valami ilyesmi van kírva, hogy plusz tej, vagy ingyen tej, vagy nem tudom. Lenni,
4: szóval, ingyen tej, ez biztos nincs rá kírva.
3: Plusz tej, akkor plusz tej, de az nincs beárazva. Úgyhogy csak azt nyom, akkor nem kapok tejet. 0 forintért.
2: Ez olyan, mint amennyibe kerül egy csepp benzin, semmibe, akkor csepegtesse tele a tankot. Tehát, hogy valószínűleg ez nem működne.
3: Pedig ez így eszembe jutott, ezt azért úgy kipróbáltam volna.
2: És akkor megfejnéd az automat, tehát reggel a kis műzlivel kimennél?
3: Ja, igen, tehát én kicsit azért így meghekkelném a rendszert, tudod, ez az igazi magyar, hogy megtaláljuk a kiskaput.
2: Tetszene, hogyha így működne, csak az a baj, hogy amit ez tejet ad, az ilyen por felvizezve, azt tudod? Szerintem ebben nem igazi tej van.
3: Jó, de ha ingyen van, akkor az
2: ja,
3: is
2: ingyen
3: jó.
2: Van, akkor jó. És akkor árulhatnánk kint drágában. Mint tényleg. A limonádés pultosok.
3: Így van, ide kiülünk, mondjuk, hát pont most jön a nyári szünet, úgyhogy pont elcsesztük. Ezt hamarabb kellett volna
2: lehet
3: kitalálni.
2: Lehet most nem tejet kéne árulni, de abból lehet csinálni fagyit.
3: Az is igaz, na ez már egy jó út, csak akkor azt nem tudod, hát az plusz áras.
2: Amúgy anyósoméknál ez volt a gyerekeknek a feladata, fagyit kellett tervezniük nyára. Az milyen kreatív munka?
3: Ez nagyon jó. Hallod, ez nagyon jó, ez nagyon jó. De hogy az ízeket, vagy külsőt, vagy minden?
2: Külső, bármi.
3: Hallod? Hát ez is nekire. Jaj, várjál, akkor elmesélem a sztorit, hogy jártunk a hétvégén. Ugye foci tornán jártunk, és nagyon profi körülmények, nem fogom most így megnevezni, de nagyon profi körülmények, tényleg nagyon profi körülmények, van étterem is. Tök jó tettünk, és akkor a végén ígyunk kávét. Jó, ígyunk kávét, és hárman három különböző kávét kértünk, csak hogy jó legyen a történet, és Nóri kért jeges kávét, én kapucsinót. Kihozták, hát a jeges kávé ilyen, a habos, babos, folyt benne a csoki öntet. Hát így nézem, én megkértem egy kapucsinót, tudod, már ott megbántam a dolgot. És hozott ki a felszolgáló csaj, volt nála plusz egy jeges kávé. Mondta, hogy még egy jeges kávé. Hát nem kapucsinót kértem, de elfogadom, ahogy így kinéz. Aztán végül a kapucsinó lett az enyém, mert volt nála az is, hogyha vélhetően máshoz ment a másik jeges kávé. De várjál, nem ez a vége a sztorinak, hanem tényleg a hab, meg a csoki öntet, az nagyon jó volt, és utána így kortyolgatja a Nóri, azt mondja, figyelj, szerintem ebben nincs kávé. És tényleg úgy tűnt, mintha tej lett volna, és rajta a tejszíl hab, meg ugye egy picit csokis lett a csoki sziruptól, tehát hogy igazából kapott egy habos kakaót.
2: Nem lehet, hogy kettővel arrébb egy 6 éves gyerek meg benyomott egy kávét, és egész este pörgött otthon.
3: Lehet, simán
2: lehet. Az volt a másikban.
3: Bár aztán kreatívkodtunk, mert összeöntöttük az én kapucsíromat az ő jeges kávénak indult jeges tejével, és akkor így elosztottuk.
2: Hát figyelj, habos-babos jó, hát lehet gíroszt is kérni hús nélkül, tehát hogy ki tudja. Tetszik? Jó, ezt a helyet ki kell próbálnom majd egyszer. Nem tudom, én azt tudom, hogy ettől már ilyen szájösszeragadásom van ettől a valamitől, és mondta bácsi, hogy hát ez igazából nem azt nem szoroz, ebbe szinte semmi nincs, azért nyomja föl mindig ötre. Tehát, hogy mennyire más az embereknek a cukor meg az édesség érzékelése, nem?
3: Korábban még sok-sok évvel ezelőtt szintén egy sportos remény volt, és ott a szervezők, hát nem volt ilyen profi körülmény, hogy saját maguk főzögettek kávé, de annyira bűnrossz volt, hogy ezt föl kellett vinni valami 6-8 cukorra, hogy iható legyen, onnantól egy ilyen kávés cukorszirupot szörcsölgettél.
2: Ez a másik tipikus, igen, hogy hány kávéval iszol a kávét, hát ha jó, akkor kettővel egy kávét, 7 cukorral az úrnak, legyetek szívesek előrehozni. Ja, de jönnek már az SMS-ek a témánkra rákapcsolódva, azt majd később kivesézzük. Most viszont két dolog, egyrészt megnézzük június 8-át, másrészt, hogyha bármilyen fagyit tervezhetnél, milyen lenne? Nekem eszembe jutott a mikrofon alakú. Tehát, hogy én olyat csinálnék, mint egy ilyen mikrofon, ami itt van előttünk.
3: Ja, hogy te a dizájnra mennél rá, nem dizájnra, az ízekre?
2: Hát lehet íz is, tehát hogy nyilván abba is belemehetünk, de hogyha dizájn, még láttam ilyen spongyababosat, az is király volt ott a gyerekek álmai közül, én egy mikrofont csinálnék szerintem, és ízben pedig valószínűleg valami savanyút hoz még, fekete ribizli, citrom, ilyesmi.
3: Én nem, én inkább valami ilyen frissítőt, és lenne rajta a mangó szirup.
2: Mangó szirup, és milyen alakú? Csak ha gyerekek is hallhatják.
3: Most megfogtál, látod? Nem tudom. Figyelj, legyen akkor tényleg mangó. Külsőre az olyan különleges, szép gyümölcs.
2: Jó, tehát Roland mangóját nyalogatnátok-e, vagy Ádi mikrofonját? Ez a...
3: ez a mai kérdésünk.
2: Ez a fagyi szakkérdésünk így korán reggelre.
3: Kittit is majd kifaggatjuk.
2: Június 8-a van, az év 159. napját üljük, és ma ünnepelnek a medárdok, meg hát rengetegen még a kalipszók. Na, tessék, ékrém nap van.
3: Az kalipszó, amire te gondolsz.
2: Kalipszó. Ja, az rádió volt. Igen, jogos. Akkor mi van még? Kerubina, neked ki tetszik?
3: Kerubina, az egyébként nekem is kifejezetten tetszik. Ami szerintem egyébként egy egészen jól hangzó név, a Hulda.
2: Hulda? Az mint, tényleg, mint a Hildát, meg a Helgát, meg a nem tudom mit. És az Ellák?
3: Ja, vannak, igen, Ellákok.
2: A kertben Ellák a disznó.
3: De igen, hát na jó, de az többes számban hat, tehát, hogy egy Ellák, de több Ellákok, ugye?
2: Szörny Ella.
3: Az. Robert Schumann ezen a napon született, gyorsan daráljuk le szerintem ezt a mai
2: szegény
3: időgépet.
2: Schumann-t. Okay. Jó, nézem, ami fontos. Akkor említsük meg Bonnie Tyler-t, őt mindenki ismeri, például a Total Eclipse of the Heart, amit a Vampirok bája is felhasznált, 1951.
3: Aztán 70 éves lett Besenyei Péter, műrepülő, versenyző, repülő, oktató, berepülő, pilóta. Vele idén is lehet találkozni majd a Vízzenevirág Fesztiválon Tatán.
2: Nem látszik róla a kora, hogyha lentről nézett, tényleg. És Kanye West, amerikai rapper, producer, szintén születésnapos.
3: Aztán először árultak New Yorkban nem házi készítésű fagylaltot, ha már itt a fagyik szóba kerültek, 1786-ban.
2: Esküszöm, nem volt bennem a felvezetésnél, de tényleg izgi. És az én kedvencem, képzeld el, 1959-ben, itt azért álljunk meg egy pillanatra, az amerikai posta először kísérleti jelleggel rakétával továbbított leveleket. Egy Regulus 1-es rakétával. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 3000 darab emlék ilyen levelet, képeslapot ráraktak, méghozzá egy haditengerészet egyik tenger alatt járóján erre a rakétára. Fellőtték a rakétát, az kiment a szárazföldre, ott elkapta a posta, gondolom kimentek a postások, és akkor rakétát a levegőből kézzel, és onnantól meg a posta kivitte. Rakétás levélszállítás.
3: Na ez a nagyon SOS, ugye? Tehát ez, aha, amikor nagyon, nagyon gyorsan el kell küldeni a levelet. Aztán ma van a Porsche születésnapja, 1948-ban kapta meg az egyik első, hanem az első típusuk az általános forgalmi engedélyt. Egyébként pedig az óceánok világnapja van, de ugye medárd napja van, ehhez pedig kötődik néphagyomány is, tehát ezek szerint, ha ma esik, akkor hosszabb csapadékos időszak jöhet. Hát én az előrejelzést, amikor néztem, akkor erre nem nagyon utalt semmi.
2: Nem, úgyhogy valószínűleg akkor száraz nyarunk lesz, de egyébként ezt sokan mondják, hogy az idei nyár ez még szárazabb lesz, és akkor talán jövő évtől jön valamennyi csapadék, ami nem tudom, mit hoz majd vissza. Jó, hát óceánok világnapja, a Porsche születésnap. Most egy óceános légfrissítőt és egy Porsche-t gondoltam neked erre a napra egy ajándékba. Az egyik kint van egy masnival az épület előtt.
3: Ah, köszönöm. Melyikre szépen számítasz? A Matchboxra.
2: Jó, én is így gondolom. Na, megyünk tovább. Tégdet? De rég hallottam őket. Ez jön zeneileg, mi pedig nem sokára megnézzük, hogy mit üzennek a csillagok. Különleges lesz, egy picit átkapcsolunk majd erre a vonalra. Nem sokára azt is elmondjuk, hogy milyen formában.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 7.22 és megérkezünk a horoszkóphoz, amikor is fontos elmondanom, hogy nekem volt egy gonosz recepciósal egy ügyem. Nem megyek bele most hossza, lehet, hogy majd holnap az idegeskedős rovatban. Lefoglaltunk egy nyaralást, kiderült egy műtétem időpontja, ennek köszönhetően odébb akartam tenni, és közölte, hogy hát azt már nem lehet áttolni. Azt már nem lehet, már kifizettem a felét. És akkor...
2: Hát pont azért lehessen már áttolni,
1: mondom,
2: nem?
1: Hogy hadd lehessen már áttolni, és akkor mondtam, hogy ha drágább a másik időszak, én ráfizetek. Hát de akkor írjon kérvényt a vezetőségnek. Én ilyen szállodát még az életben nem láttam. Ha nem rakják át, elmondom a nevüket. De hogy lényeg a lényeg, arra gondoltam, hogy hogyha már ilyen nyaraló lázban vagyok, akkor mindenkit helyezzünk a horoszkópok közül, egy ilyen különböző nyaralóhelyek közül válogatott skálán valahova.
2: Úgyhogy mindenki egy szállás típus lesz, jó? Tehát ezt erre tessék gondolni. Kedves Kos, olyan vagy ma, mint egy kalandpark melletti sátras tábor. Mindig történik valami körülötted. Egy váratlan ötlet teljesen új irányba viheti a napodat.
1: Bika! Esküszöm, nem direkt Roland, de figyelj, te egy ötcsillagos wellness hotel takarítószobája vagy, nem, ötcsillagos wellness hotel vagy ma, ahol mindenki szívesen időzne. Most megéri lassítani, mert a legjobb dolgok nyugalomban találnak rád.
2: Én ezt mindig is tudtam. Olyan vagy, mint egy nyüzsgő tengerparti sétány, kedves ikrek, ahol percenként történik valami érdekes, egy beszélgetés többet hozhat, mint amire számítasz.
1: Rák, ma egy hangulatos vízparti faházat idézel, ahová jó megérkezni. Valaki értékelni fogja azt a figyelmet, amit adsz neki.
2: Kedves oroszlán, te vagy a luxus üdülőközpont, amelyet mindenki észrevesz már messziről. A magabiztosságod ma ajtókat nyithat meg előtted.
1: Szűz, olyan vagy, mint egy makulátlan rendben tartott apartman, ahol mindennek megvan a helye. Egy régóta halogatott ügyet ma könnyedén lezárhatsz.
2: A mérleg jegyű ma egy romantikus hegyi panzió energiáját hozza. A harmónia keresése most nem csak neked, hanem másoknak is segít.
1: Skorpió, olyan vagy, mint egy titokzatos erdei kunyhó, amelyről kevesen tudnak, de aki megtalálja, nem felejti el. Egy rejtett információ fontos lehet számodra.
2: Egyébként ilyen helyeken szoktak játszódni horrorfilmek, nem? Na mindegy. Te egy hátizsákos világ körüli út vagy ma, kedves nyirasjegyű, tele kíváncsisággal és lendülettel. Ne mondj nemet egy spontán lehetőségre.
1: Bak, olyan vagy, mint egy elegáns konferencia hotel, ahol minden precízen működik. A kitartásod most kézzelfogható eredményt hozhat.
2: Ma egy különleges glamping táborra hasonlít az, kedves vízöntő, jelentsen ez bármit is, én nem tudom, ez honnan szedte a rim kolléga. Szokatlan, mégis vonzó, egy eredeti ötleted másokat is inspirálhat.
1: Halak, olyan vagy, mint egy csendes szigeti bungalló a naplementében. Hallgass az ösztöneidre, mert most jó irányba vezetnek téged.
2: Vannak színészek is, akik néha az ösztöneikre hallgatnak, néha pedig a gyerekeikre is. Van, hogy például miattuk vállalnak el szerepeket, meg szinkron szerepeket. Nagyon cuki sztorikkal érkezünk majd az óra második felében Kittivel együtt. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: már majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Ossian és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
7: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
8: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
7: majd hajnalig tartó afterparty következik. Ne maradj le! NOX!
8: Június 13-a, Komáromi Erőd.
7: Találkozzunk ott!
8: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ismersz.
1: Buenos morgen mindenkinek, itt van velünk a Kitty. Szia, jó reggelt neked.
2: Hello,
1: is 7 óra 40 perc
2: és van. Engem is megismertek, igaz?
3: Talán még meg is versz, egyébként ezt úgy is lehetne énekelni itt az előbbi dalt. Ja. Na, ugye ígértük, hogy nagyon cuki sztorikkal jövünk, mégpedig színészekkel kapcsolatos történetekkel, ugyanis hát akad sok olyan eset, amikor a színészek nem szakmai kihívásnak fognak fel egy-egy megkeresést, hanem azért vállalják el, mert hogy a gyerekük ezt szeretné.
1: És ez szerintem tök jó. És Kitty mondta, hogy vállaljam be, de én alapból bevállaltam volna, tehát én így akartam felvezetni a dolgot, hogy drága hallgatók, fönn vagyunk videóban, és na mit kapott hajnal a hétvégén? Gyöngyfűző készletet. Ezért van rajtam ez a gyönyörű szép pillangó fenekébe dugott lánc, amin csillogó, kékszínű gyöngyök vannak a Forrás Rádió színeit idézve.
2: Ezt amúgy te kérted így? Vagy hajnal...
1: Nem, én mondtam, hogy válasszon olyat, ami hozzám a legjobban illik, és akkor lett rajta kis csillag, pillangó, kék csillog, büszkén hordom egyébként, tehát hogy én ezt nem akartam eldugni, és megkérdeztem Rolandot, hogy őt például a kislánya festette valaha ki, vagy a körmöd volt-e festve, és azt mondtad, hogy nem, pedig szerintem azért, hogyha kínált volna ilyesmivel, bevállalod, nem?
3: De persze, egyébként apukaként szerintem ez úgymond együtt jár azzal, hogy neked van egy kislányod, de remélhetőleg ezt most nem hallja, mert már az iskolában van, úgyhogy bátran merek erről beszélni, hogy eddig még megúsztam azt, hogy kifesse a körmemet, vagy hogy ki akarjon rúzsozni, vagy hogy egyszer talán a...
1: Akkor azt magadnak tetted fel a múltkor?
3: Az okay. Voltam, igen. Az is,
2: annyira tetszett neki az a szín.
3: Nem, egyszer talán most minkelést felvetettem, mondtam, hogy nem.
1: Kitty, szerinted az a rúzsod, ami ma előkerült, hova tűnt?
2: Tényleg, miért volt az? Itt a pulton?
1: Gyanús.
3: Igen, ja, tegyük hozzá gyorsan, hogy ma reggel a takarítónő bejött ide egy női rúzsal, és közölte, hogy akkor ezt valamelyik hölgy elhagyta.
1: Pedig nekem igen gyanús volt, hogy itt a Lackó után rúzsos volt a szivacs a mikrofonon, de akkor ez más. Jó.
3: Lehet, hogy nem egyedül de volt a stúdióban.
1: Valaha vállaltál be bármi olyat, ami így a... Nyilván vállaltál be a gyerekeidél dolgokat, de ami ilyen menő, vagy ilyen, nem tudom, mit, ismerted valamelyik kedvenc rajzfilm karakterük szinkron hangját, és akkor fölhívtad, vagy valahol műsort vezettél,
2: most
1: és akkor...
2: Most neki ajándékötletet, jó?
1: Bármilyet csináltál-e valaha?
3: Hát figyelj, olyan volt, hogy a Dávid jött velem többször színpadra. Aha. És azt nyilván nem én erőltettem, meg nem én kértem, hanem az ő akarata volt, hogy már pedig ő színpadra akar menni. Mondjuk ezt egy nagyon kicsi korba kért, aztán x évig nem, azt most megint kitalálta nemrég, úgyhogy...
1: Egyébként nagyon nyomja a stand-upot, de hogy ilyeneket egy apa simán megcsinál, nem? Aha. Téged vitte be apukád rendőrségre.
3: Nem, de hozott ki! Ugye? Az nem játszik?
2: Igen.
1: Hát engem vittek forgatásokra. Tehát nekem például az ilyen kedvenc élményem, apukám tévés, ő dolgozott a Lottósóban, és fölvitte engem a kis WC méretű szobába hátul fönt, ahol a mélyhangú bemondó bácsi olvasta be a számokat ugye az élő Lottósónál, és mondta, hogy ő is a nyerőszámok, emelkedő számsorrendben. És volt, hogy nem volt nála szemüvege, és akkor ugye nem lehet blöffölni egy Lottósóba, és akkor...
2: Nem, 9.
1: Nem, ez nem az volt. És akkor mondta, hogy íme a számok, a képernyő alján látható, a emelkedő számsor, és a következő szám. Tehát, hogy ott voltak poénok, az jó sztori volt.
2: Jó, hát mi nem vagyunk ilyen menők, érted?
1: Hát azért szerintem, Roland, te is azért éltél meg ilyeneket, csak most nem dobálod.
3: Nem, most így gondolkozom, az baj nekem, hát így, hogy már betöltöttem a 40-et, lehet, hogy kicsit rosszabb a memóriám, így gondolkoznom kellene. Nem, zömében ilyen rendezvényeken, tehát, hogy ott például, na ott volt, hogy a Dávid ott mászkált velem a backstage-ben, és mit tudom én, a Méringer Marcival beszélgetett, és akkor mondta, hogy Marci, nagyon jó a póló, de egy I Love Money feliratú póló volt a Marci például, tehát, hogy ilyenek voltak, tehát hogy ő azért így jött velem így rendezvényekre, és ott mondjuk találkozott olyan emberekkel, akik, tehát lásd például akár a Marciai ismert énekesek, akik, vagy ott döbbent rá, hogy ő korábban keverte a Kovalszkit, meg a Gangsta Zolit, szóval, hogy így...
1: Az
2: érdekes!
1: Figyelj, azok meg mást kevernek, de az még nem neki való. Ki Niának a kedvenc Disney hercegnője, vagy ilyen lányos karakter, akit nagyon szeret?
3: Niának nem kedvenc Disney hercegnője, hanem kézilabdázója.
1: Jó, de mondj.
2: Megértem.
1: Csak néztél valami lányosat vele?
3: Jaj, neki időről időre voltak ilyen kedvenc meséi. De igen, egyébként, amikor nagyon kicsi volt, akkor néztem sok Bogyó és Babócát, okay, például.
1: Bogyó és Babóca, bevállalnád-e, hogy Wendelnek a szarvasbogárnak öltözve jelensz meg egy kézilabda meccsen, mert néha kijön és azt szeretné?
3: Simán.
1: Tehát simán. Ilyeneket azért vállal egy apa, nem? Egy jó apa.
3: Ezúton üzenném a kézilabda klub vezetésének. És a játékosoknak, és a szakmai stábnak, hogy ha ezt halljátok, ez csak poj. De ha beszerzitek azt a Wendel jelmezt, akkor esküszöm, eljátsszuk.
2: Jézusom, én ezt látni akarom.
3: Lehet
2: valaki vegye föl.
3: Erre rákeresek.
1: Addig Kitti, téged is kérdezlek. A környezetedben egy kisgyerek, családban, bárki, igen, kedvéért bevállalnál egy olyat, hogy akkor ő ilyen nagy pókembermániás, és akkor beöltöznél pókasszonynak, és úgy kéne bemenned itt a bevásárlóközpontba.
2: Pókasszonynak? Miért pont a pókember?
1: Mondjál, akkor mondjál valósat, biztos valamelyik kisgyerek a családban rajong valakiért.
2: Macskadő. Ja, hát ez mondjuk érdekes.
1: Ellenkező neműt akartam, de oké. Nincs valami rajongás a családban kisgyerekeknél?
2: Nem tudom.
1: Mondjuk Szoboszlai mániások. Megjelennél ilyen borostával itt a plázában?
3: Vagy abban a kultikus szedben, ugye?
1: A kultikus szedben, amiért most
2: na,
1: perel.
2: Na, abban igen.
1: Azért most perel mindenkit.
2: Nekem szerintem jobban állna, mint a Dominiknek.
3: Nézd, keresek, csak ilyen gyerekjelmezeket dobott ki, Bogyó és Babóca, tehát egy kis katica, ilyen hátizsák jellegű, vagy a csigaház.
2: Tehát, nagyon ilyen, édes lennél.
1: A szoki lenne rajta.
3: A vendelő, vagy ő szarvasbogár, ugye?
1: Igen.
3: Az a durva, hogy ezt tudom fejből.
1: Nekem ez a kedvencem.
3: Látszik, hogy azért néztem sok
2: amúgy
3: epizódot.
2: Amúgy én is szeretem, de én csak a Judit hangja miatt.
3: Ja, vagy Dóra a felfedező. Na, a Dóra felfedező jelmez az...
1: Nagyon szórakoztató lennél Dóraként, hogy így sétálgasztott a bányán, és valaki megállít, hogy hát itt most két lehetőség közül lehet választani. Elkanyarodjunk balra vagy jobbra? Nagyon jó.
2: Én adom.
3: Megállok. Látjátok a busz megállót? Hol van a busz megálló?
2: Ez a jövő évi gyereknap.
1: Az a busz megálló ott a pláza tetején? Nem. Roland a felfedező tatabánya.
3: De akkor keverni kéne ugye angol szavakkal is. De úgyhogy nincs Bogyó és Babóca jelmez, nincs. Találjunk ki már valami őt. Még mi néznék még ki jól? Milyen jelmezbe?
1: Hát a lányok nagy kedvenceit kell válogatni, tehát akkor lehetnél még valamilyen...
3: Unikornis.
1: Hát unikornis, a simá lehetnél.
3: Jézusom. Felnőtt unikornis jelmez, mindjárt rá kell.
2: Ugye, de hogy más dobjon ki.
3: Ne a saját keresési előzményei. Fontos, hogy... Ó, ez van, gyerekek, hát ez van. Ez van.
1: Saját
3: ez
1: tapasztalatból sodálatos. Mondom, hogy fontos, hogy az unikornis szarvnál minden betűt kiír. Ne hagyd le az utolsót, mert akkor egészen más találatok lesznek.
3: Sőt, van itt, képzeld el, felfújható egyszarvú lovaglós jelmez felnőtteknek, nem úgy lovaglós. Jó, fontos hozzátenni. Szivárvány egyszarvú felfújható jelmez. Tehát van ilyen felfújhatós, meg van ez a belebújós is.
2: Amúgy mi a témánk?
1: Na, elmondom, csak
3: hogy... Teljesen másról kezdtünk volna elbeszélgetni, de itt kötöttünk ki.
1: De miközben a Roland álmodozik itt, hogy milyen jelmezt vesz magára, elmondom, hogy előkerestek színészeket, akik bizonyos szerepeket csak a gyerekeik miatt vállaltak el. És akkor nagyjából majd meg fogjuk nézni, hogy ez vállalható vagy nem, és mondjuk a listát. Például Ben Affleckkel kapcsolatban tudva lévő, hogy hát a legutóbbi házasságán kívül egy dolgot bánt meg az életéből. Egyébként a hobbi a dohányzás és az alkoholfogyasztás Ben Afflecknek, de egy dolgot bánt meg az életéből, hogy ő elvállalta Batmant. De nagyon szerette volna, hogyha a gyermekei menőnek tartják, és elmondása szerint hiába volt az, hogy igazából nagy szerepeket játszott, azokat a gyerekei nem láthatták, mert olyan filmek voltak, és látva a fiának a tekintetét a szülinapi partin, amikor elmondhatta, hogy az apukája volt a Batman, na az minden megért.
2: Ó, mondjuk Ben Afflecknek elnézést mindenkitől, de szerintem csak filmjei vannak.
3: Hát hirtelen nekem se jut eszembe kedvenc Ben Affleck
2: meg
3: film.
2: Én nem tudom,
1: nem
2: de...
1: Tudom, én nem bánnám meg a Batman.
2: Konkrétan az... szerintem az a mém az többet adott, ami ugye az interneten végigmegy, amikor kimegy cigizni.
3: Igen, hát te nem bánnád meg, de a nézők igen.
2: Mint a színészi
1: teljesítmény. De ez nem mindegy, a gyermekem büszke rám. Én voltam Batman, pénzt is kaptam érte.
3: Hát persze, figyelj, tök igaz. Hát most én is leszarnám az egész világot, hogy ki mit gondol. Hát most, ha te menőnek érzed magad, akkor érted meg azt, hogy na, te voltál Batman a filmvászlón, még mindig menőbb, mint Ryan Reynolds Pokémonként, ugye? Én csak szinkronhang volt.
1: Pikachu a detektív.
3: Remek műalkotás lehetett. Egyébként nem láttam. Viszont Viggo Mortensen az, hogy szerepelt a Gyűrűkurában, na az egyrészt jó is volt, ugye ő volt Aragorn, másrészt meg szerintem menő is volt, és elvileg ő is a fia kedvéért vállalta el, mert a fia annyira nagy rajongó volt, hogy szó szerint ragaszkodott hozzá, hogy az apjának ezt a szerepet el kell vállalni.
1: De egyébként ez is tipikusan olyan, hogy szerintem az egyik leghíresebb szerepe lett. Mindenki imádja, mindenki rajong érte. Tehát, hogy itt valahol visszakapott az élettől, vagy mondhatnók hálás is lehet, nem úgy, mint a Pikachu detektív. Tehát, hogy ott azért abból túl nagy előnye nem lesz a szakmában.
3: Na jó, de csak szinkronhang volt, tehát hogy azt még jó, akár lehet. Le is lehet tagadni, tudod.
1: Okay.
3: Michael Sheen szerepelt az Alkonyat filmekben. Hát érdekes, az akkoriban 10 éves kislánya volt, hatalmas Twilight rajongó, mondjuk ez volt a célcsoport úgy nagyjából és egészében, és a színész meg akarta őt lepni ezzel a hírrel. Igent mondott a szerepre, áró szerepét játszotta, nem tudom, én annyira nem voltam nagy alkonyat rajongó. Igen, mondott, a gyerek pedig boldog lett, kész. Gyakorlatilag elérte a célját.
1: Igen, de itt már simán lehet, hogy az történt, ami egyébként Robert Downey Jr.-nál, aki konkrétan felkereste a Family Guy készítőjét, hogy szerepelhessen egy epizódban, mert a fia hatalmas rajongó volt, tehát ezzel akarta őt ott meglepni. Nem az volt, hogy őt keresték, hanem képzeld el, így csörgette, hogy elnézést, lehetne az, hogy kapok egy szerepet, és egyébként Patrick Peter Schmidt szerepét kapta meg, ő volt a hangja, és nagyon meglepődött a fia, amikor ezt látta. Felhívnád ekkora sztárként, mit tudom én, a Szomszédok stábját, hogy hadd jelenj meg a következő epizódban csak egy ilyen mellékszerepre?
3: Hát a Szomszédokét nem biztos, de a Family Guy-ét igen, hogy adhassam a hangomat. Igen? Az szerintem kifejezetten menő, persze.
1: Nagyon komoly.
3: Persze. Ugyanez volt, ugye David Bowie, ő is szinkronizált, még pedig a Spongyabob egyik epizódjában, mert hogy a 6 éves kislánya oda volt a Spongyabobért.
2: Na, az engem, én attól,
3: tényleg? Én a falat kapartam a Spongyabobtól mindig is.
1: Én szeretem. De hogy így megleped a gyerekedet, az milyen kunszt. Egyébként magyarban is van ilyen, aki mondjuk ismert emberként bekönyörgi magát egy rajzfilmbe, csak egy ilyen mellékszerepre. Most nem jut eszembe, hogy ki volt, ezért nem is akartam belemenni, de hogy ez jellemző. Tehát, hogyha van egy ismertséged valahonnan, akkor azért így kopogtathatsz, mert az cool, hogyha te vagy az XY és megjelensz ott. Kate Winslet, ő a Beavatottban, én őt annyira nem ismerem, meg nem követtem ezt a munkásságát, de úgy fest, hogy a lányának ez az egyik nagy szerelme volt, őt akarta lenyűgözni, és amikor a lánya 12 éves volt, akkor ő megjelent, és hát a sulistársak megőrültek ezért a szerepért. Kate Winslet az anyukád. És akkor benne kell lenned egy ilyen hülyeségben, hogy a gyerekek tudják, hogy te ki vagy.
3: Nem elég kismillió más filmet eljátszani. Richard Harris pedig a Harry Potterrel volt, így ugye alakította Dumbledore-t az első két részben, és az unoka kedvéért vállalta. Azt mondta neki az unokája, hogy papa, ha nem játszod el Dumbledore-t, nem állok szóba veled.
2: És milyen jó tette.
3: Így van.
1: És nem akarta. Tehát visszadobta volna a szerepet, de csak hogy az unokája szobáljon vele, azért még ugye elvállalta. Ezekből bármelyiket vállaltátok volna?
3: Hát remélem, hogy Dumbledore-t még nem tudnám eljátszani, bár öregszem, de azért remélem, hogy ott nem tartok. A gyűrűkurás az menő. Hát én elég hülyén festenék Batmanként, tehát hogy arra szerintem még egy paródia videó kedvéért se kérnének fel. De hát figyelj, az alkonyatot azt kihagynám, a Family Guy, nekem az a legmenőbb.
2: Igen.
1: Kitty, neked volna olyan, amit nem? Tehát mondjuk egy Titanicban játszanál, egy Jurassic Parkban felbukkannál?
2: Hát figyelj, ha máshogy nem hangban.
1: Te vagy a 386.

0: a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai, mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
2: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei Logisztikai Központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
3: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keres minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a tetek szervízed.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A kormány visszaállítja az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Ma több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás. Éles Benedek lett a Kék Tigrisek házi gólkirálya. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Június 8-án, azaz a mai napon több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás 8 és 15 óra között. A megadott időpont tájékoztató jellegű, a befejezés a helyszíni ütemtől függhet. A szolgáltató tájékoztatása szerint ma 8 és 15 óra között transzformátorállomás karbantartás.

0: miatt tervezett áramszünet várható. A szolgáltató kéri a lakosság türelmét, részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölte a kormány közösségi oldalán. Hozzátették, a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online, mint közölték, 2024. augusztusában szüntették meg az ETDR nyilvános felületét. Június 11-én, 12-én az esztergomi ünnepi könyvhét rendezvényein irodalmi programokkal, előadásokkal, dedikálásokkal és gyermekfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket. A program sorozat június 11-én csütörtökön 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Kapcsolatok házában, ahol Smölc Margit író, a Heliser József városi könyvtár igazgatója mond majd köszöntőt. És végezetül sport, Éles Benedek lett a Kék Tigrisek házi gólkirálya, közölte a Tatabányai Kézilabda Klub a közösségi oldalán. Éles fantasztikus szezon tudhat maga mögött, a 2025-26-os idényben 164 találattal a MOL Tatabánya KC leggólerősebb játékosa lett, 100 gólt szerzett a KNH ligában, 54 gólt az Európa kupában, 12 gólt a Magyar kupában. A házi gól lövő lista top 3 játékosa, Éles Benedek, Rakowski Bence és Daniel Moszinti.
1: Időjárás.
0: A napsütést ma legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű, a nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-30 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő ígérkezik.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgen, I és

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgens!
2: 8 óra múlt 3 perccel, Buenos Morgens, szép jó reggelt mindenkinek, jó reggelt Roland!
3: Jó reggelt mindenki, így van. Na nézem itt közben a hivatalos útinfókat. Te figyelj, továbbra is írják a 10-es főútra ezt a baleset, tehát az élő térképen én ennek nem láttam nyomát. Neszmé térségében még kora reggel történt elvileg baleset, a 69-es kilométernél a helyreállítási munkák végéig félpályán lehet csak autózni. Ezt arra kérnék valakit, hogy erősítse a
2: megtennétek, hogy oda mentek?
3: Ha esetleg nem lennétek ott, akkor szaladjatok már oda.
2: Vagy mindenki hívja fel az ismerősét, hogy történt-e vele ott baleset?
3: Igen, nagyon, nagyon érdekelne a dolog. Na, szóval elvileg ez van, meg egyébként erősödő reggeli forgalom, de egészen nyugis. Tehát figyelj, az elmúlt hetekhez képest, pedig most még szerintem azért tart a tanév, én azt gondolom, hogy talán még a vakáció ideje ugye nincs itt, tehát talán még nyaralni is kevesen vannak, de nyugodtabb ez a reggel az utakon, mint korábban.
2: Remek.
3: Ennek örülhetünk.
2: Amúgy 20 fok van, 28 lesz napsütés, és mivel medárd napja van, ma jobb is, ha nem esik, mert akkor egész nyáron esni fog, bár egyébként az agrár világban szerintem más mond. Így viszont, hogy ennyire jó a helyzet az utakon, van egy kis időm elkanyarodni, mert hát néhányan sejthetik, néhányan tudhatják, hogy volt egy időszak, amikor én Szolnokon dolgoztam, és készítettem anyagokat, és ezért ottani csoportokba így belekeveredtem, és belekerültem Facebookon. És fölugrott nekem most egy poszt, én nagyon-nagyon epekedve várom már egyébként a reakciókat erre. Túrkeve, csak keveiek között. Sziasztok, a Penny-től az angyal kocsmáig kergetett 4 anyakoca. Ez normális?
3: Várjál, mert tőled díg, tehát hogy a... Hogy volt?
2: Túrkevé járunk, és a Penny-től az angyal kocsmáig.
3: Szerintem igen.
2: De nem fordítva, mert akkor lehet, hogy nem anyakocák voltak.
3: Hát ezek ez az alkoholista, nem a shoppingoló anyukák voltak, ezek inkább az alkesz anyukák voltak.
2: Ez nagyon kemény, de pont tegnap néztem egyébként a 12. kerületben is egy sima városi részen egy anyakoca kismalacaival keresztül futott az úton. Tehát ezek úgy bekerültek a városba, mint a húza.
3: És nagyon vigyázni kell, mert ugye nyilván, hogyha a kicsinyeiket veszélyben érzik, akkor egyébként veszélyesek. Ugyanaz elmondható amúgy a futball anyukákról, tehát csak úgy mondom, hogy a focista szurkoló anyukák, ugye hétvégén futballtornán jártunk, hát gyerekek azért.
2: Ők a legvérmesebbek?
3: Hallod? Hát voltak körülöttünk olyan anyukák, hogy az, nálunk egy ilyen nagyon jó szülői közösség van, nagyon normális szülőkkel, én azt gondolom, hogy szépen kultúráltan normálisan viselkedik mindenki. Van, amikor kicsit esetleg egy-egy szülő hangosabb. Na de, hát amit így néha tapasztalunk egy-egy ilyen tornán, amikor ott sokan vannak, tudod. Hát most például tapasztaltuk, 2 anyuka, 2 összesen, az egyik csapathoz kapcsolódóan, hát olyan hangerővel, olyan vehemenciával, úgy végig, már bocsánat, hogy ezt mondom, visítva a saját csapatuknak a meccseit, hogy hát drága édesapám a világból kifutott majdnem, tehát hogy őt nagyon idegesítette, pont előtte ültek 2-vel ráadásul, és ő a végén annyira örült, hogy az utolsó, a végén már nem voltak ott, hogy...
2: De hogy vérmesen, vagy primitív módon?
3: Vérmes, tehát nem primitív, nem.
2: Szitták a játékvezetőt, nem. Az ellenfél játékosait, mindenkit? Nem. Mi volt?
3: Tudod, mi volt? Na? Egyébként olyan, a hangerő, aha, meg a hangszín.
2: A frekvencia?
3: Igen. Tehát az volt olyan, amivel egyébként üveget vágsz, de nem ott, 500 méterrel tovább is.
2: És mire következtetsz az otthoni családi életükből ezzel a kapcsolatban? Tehát, hogy otthon ők ilyen szolid, visszafogott kis anyukák, vagy nem az van, mint amikor az angol turisták Magyarországra jönnek, és leisszák magukat, és randalíroznak?
3: Nézd, 2 variációt tartok elképzelhetőnek.
2: Ez egy pont az.
3: Egy, hogy otthon is ilyenek, ez esetben részvétem a férjüknek. 2, hogy otthon nem tudják kiadni a feszkót, és éppen ott. Ezért ott teszik meg.
2: És hogyha mondjuk lányuk van, és balettgálára mennek, ott is?
3: Na ez az, látod, hogy ott ez miért nincsen? Tehát amikor elmegy tényleg anyuka egy balettgálára, egy táncgálára, ott miért nem kezd el fejhangon visítozni, hogy mit tudom én? Jászminka! Ez az! Csináld meg a forgást! Nagyon jó! tudod, és így elnézést kérek mindenkitől. Na, ennek a sokszorosa volt a hangerő, csak azt úgy nem tekom mindenki megviad.
2: Nálatok is az van, mint nálunk a harmadikosok kézilabda gáláján, hogy igazából semmit értje a dolognak, tehát a harmadikosok meg néha negyedikesek kézilabdáznak egymás ellen, de a mérkőzések után jönnek az anyukák a kis mobiukkal, hogy ők felvették, hogy ott nem úgy fújt a játékvezető, az nem volt jó a bíró, és nézzük, 28 nóra kapott ki a gyereked. De jössz a kis, hogy itt van mobilom, megmutatom, óvok. Nem, hát remek.
3: Nem, hát az egyébként, hogy szenvedélyesen nézik a meccset, én is ilyen vagyok, bevallom. Tehát, hogy azzal nincsen gond. De hogy tényleg maga a hangerő, meg a hangszín, tehát az, ami néha ilyenkor... Na, anyukák nagyon vérmesek tudnak lenni. Apukák is, csak ők tudod, hogy fölcsattannak, meg hát azért van, aki ott is túltolja, tehát valaki szint mindenkit is, de az anyukák, ők egy külön műfajt képviselnek nagyon-nagyon sok esetben. Viszont azt el kell ismerni, hogy ők általában nem az agresszív vonalat, hanem ők inkább a buzdítást, csak mondom azt, hogy így tolják, igen.
2: Jó, hát igen. Egyébként a gyerektornák gyakran vérmesebbek, mint a felnőtt mérkőzések. Péter megerősített. Láttad?
3: Igen, hogy továbbra is dolgoznak. Várjál, közben pedig itt kapunk szakértői segítséget. Norbi azt írja, anya koca az milyen állat? A malac 20 kilóig, sűdő 50 kilóig, koca 50 kiló felett. A koca már ellett. Aha, most ezt így, ez Norbikám, ez most nekem se jött. Tehát, figyelj, panelparaszt gyerekek vagyunk mindketten. Tehát, hogy
2: valószínűleg, amikor félrészegen futsz a Pennytől a kocsmáig, és jön mögötted 4 vaddisznó, ami kövér, akkor feltételezed, hogy anyák.
3: csak ez jöhet szóba?
2: Nem tudom, nincs más ötletem.
3: De a kocsma felé megy, akkor lehet, hogy apa.
2: Lehetséges, hogy ott nem az van, hogy na, álljunk meg egy picit. Akkor ezek most kocák lehetnek? Lehet, nem is utánam fut. Lehet, hogy a makra megy?
3: Akkor lehet, hogy tényleg anya. Na, ebben az órában hozzuk majd a hétfői dilemmát, ezt most Ádi fogja prezentálni.
2: Brutál lesz, tehát azt hiszem, hogy ha múlt héten leszortuk a parazsat, most ráöntjük a benzint, és még alágyújtunk.
3: Igen, és utána pedig az óra második felében hozzuk a turista átveréseket. Ugye közeleg a nyár, sokan mennek nyaralni, mi az, amire oda kell figyelni, hozok majd saját történetet is, mert volt, amiben mi is belefutottunk, hát konkrétan a gyerekek, különösen nagyvárosokban, forgalmas, ilyen turista desztinációkon nagyon oda kell figyelni, hogy ne húzzanak titeket csőbe, úgyhogy még jó tanácsokat is megfogalmazunk, jobbakat, mint az elmúlt percekben, és hogyha van útinfótok, vagy bármi egyéb, csak úgy írnátok, SMS és Viber számunk 0620 978 978.
0: Reggel 6-tól 10-ig. Két dolog biztos. A nap felkelte és a Buenos Morgen. Ez a Forrás Rádió ébresztő műsora.

0: 8.21, Buenos Morgan, itt van velünk a Kitty, a Roland, én is itt vagyok, és kigúnyoltak engem ezek az emberek itt a stúdióban, valaki álljon már mellém.
1: Hát ne is haragudj! Na hát most prezentáljuk. Félek. Én bevállalom az unikornis jelmezt, tudod, tehát, hogy ez, ha valaki meg, nem fizetem ki, csak ha megveszik.
0: Okay.
1: Mert azért smucik vagyok. De a felnőtt unikornis jelmez, ugye? Na de. Így hirtelen, miközben itt szólnak a dalok, egyszer csak ezt halljuk, hogy jelzem, régi kolléga így tüsszent.
2: De a pólóba belebújva.
1: Én hogy tüsszentek, Kitty?
2: Nem tudom.
0: Hát abban belereg a föld.
1: Hát körülbelül úgy hallják.
0: Ez két épület, de odébb is tudja mindenki. Az olyan, mint az oroszlán, hogy ha közösül 8 kilométeren belül hallatszik. Ha Roland tüsszent, az szerintem környék mindenki hallja.
1: Hát kinek, ki mit tud úgy, hogy annak nagy hatása legyen, tudod? Én tüsszenteni.
0: Ne, én visszafolytom, mert én meg vagyok nevelve, tehát nekünk otthon
2: de
0: nem szabad hangosan tüsszenteni. Jó, hát ebbe fogok meghalni. Sírva tüsszentem magam.
2: Engedd szabad gyere.
0: De meg lehet halni egy tüsszentésben? Tehát van olyan, hogy valaki hát, visszafolyt egy tűszentést, és összeesik?
1: Eddig még nem sikerült, de te lehet az első.
2: A Darwin-díjas.
1: Egyébként igen, abszolút Darwin-díjas halál lenne.
0: Azt tudti.
1: Egyébként pedig tényleg olyan, tehát hogy úgy képzeljétek el, hogy az Ádi úgy tüsszent, ahogy egy plüssállat sír. Nagyjából. Tehát, hogy egy ilyen közepes méretű plüssnyúl nagyjából úgy sírna, ahogy az Ádi tüsszent.
0: Hát ilyen szépet nekem még nem mondtak.
2: Ugye?
1: Na, úgyhogy na. Lennél-e szívesen
2: de nem fog vissza magad, jó? Tehát nyugodtan.
1: Most már, hogy az elsőn túl vagyunk, most már jöhet a többi is.
0: Hát megvan ez, annyi gusztustalan mód van, tehát hogyha ti mit csináltok, hogyha már nincsen időtök zsebkendőért nyúlni, de érzitek, hogy jön, akkor hogyan?
1: Hát például lehet valaki tenyérbe.
0: De ez ott utána ragad a kezed, meg kell fogni a keverőpultot, számítógépet, kezed fogsz.
2: Fertőtlenítővel.
1: Igen, könyökhajlat, az is játszhat.
0: Hát de te bele találsz?
1: Bele. Rugalmasabbaknál tért hajlat.
0: Hónajba lehet?
2: Hát hónaj, igen.
1: Hát lehet, de azt azért úgy nem erőltetnék.
0: És más könyökhajlatába?
1: Na, az még szép egyébként, igen. Gyorsan úgy rákapsz valakinek a könyökére.
0: De én rászoktam erre, ha hirtelen jön, akkor a póló alá. Mert akkor az úgy bennmarad.
2: De azt mondja, hogy a tenyeredbe mér. De az jó, hogy az egész mellkasod, hasad és minden.
1: Minden túlhás, érted?
0: Hát de inkább az, mint a tenyerem, amivel megfogom a pultot. Senkit nem fogok meg a hasammal napközben.
2: De azt le tudod fertőtleníteni a kezedet.
1: Hát te.
0: Hát ki tudja? Hasad mosni nem tudsz? Kéne most dob.
1: Hát. Ja, Kitty, azért ezt bajosan tudnád, tudod? Tehát azért...
2: Főleg ebbe a szedbe most. Hát ez egy
1: de ebbe most tudnád? Ez most úgy dekoltált, hogy ebbe tudnád, igen.
2: Tehát azért... Nem is az egybe van, tehát tüsszentenél... ha ezt fölül leveszem, ja? Ezt levettem.
0: Tüsszentenél a Kitty hasára? Ha már itt tartunk.
1: Nem, de szerintem lenne sok jelentkező, aki így ebbe a dekoltásba beletüsszentene.
0: Na, ez például...
1: Ez például titkó egy... tüsszentés, ez egy egészen új kifejezés, ilyen még nem volt.
0: Ez például egy dilemma volt. Ehhez hasonló, sőt, ennél még durvább dilemmák jönnek, csak közben várja Móni reakciója, Buenos Morgan, több mint egy hónapja allergia szezon van nálam, mm-hmm. Én már várom a tüsszentés általi halált, megváltás lenne.
1: Amúgy igen, az allergia szezon az kemény, ezt én is élem.
2: Főleg ilyenkor, amikor hirtelen 30 fok van, és...
0: Na de hozunk majd ilyen dilemmákat, hogy például tüsszentés általi halál, vagy Kitty blúzába tüsszentés, és akkor választani kell. Csak itt az volt, hogy ez igen, alapból itt két...
2: E között most tényleg választani kell?
0: Nem, e között nem kell. Ennél nehezebbeket fogok hozni, mert igyekszem olyan párokat kitalálni, amikből mind a kettő rossz. És akkor drága hallgatók, ti is választhattok. Általában ezekben a rovatokban előszeretettel gondolkozunk ilyen házi bulis játékokból válogatás terén, de hogy most itt az van nálunk, hogy az egyik kedvenc játékomat emelem ezzel be a pakliba, és akkor hozom az első bemelegítő kérdést, az egyiket mindenképpen választanunk kell. Életünk végéig 40 fok és a körüli hőmérséklet van körülöttünk, vagy mínusz 10?
1: Na, 40. Mínusz
2: 10.
1: 40.
0: Tudod, hogy 40. Te jössz be a kis eszkimó ruhádban?
2: Bizony. Hát figyelj, föl tudsz öltözni gyerekek, de a 40 fokban tovább nem tudsz levetkőzni a bőrödnél. Hát, hogy...
0: Hát jó, de tudod magadat hűteni mindenféle dolgokkal, és inkább az, mint hogy 100 réteg ruha mindig, nem?
1: Én gyűlölöm a telet, gyűlölöm a hideget, én nem vagyok itt 20 fok alatt, nem vagyok kompatibilis az időjárással, na jó, nem, 10 alatt inkább, de 10 alatt semmiképpen nem vagyok, tehát én nekem inkább, sokkal inkább a 40.
0: Jó, nehezítünk. Soha többé nem ihattok alkoholt.
2: Igen.
0: Vagy soha többé nem ehettek édességet.
1: De hát alkoholos, én már lemondok az édességről, az sokkal nehezebb.
0: Mind a ketten?
2: Igen.
0: Én az édességet engedem el.
1: Jó,
0: csak én vagyok ezzel
1: így? Drága hallgató!
2: Hát ennyi! Mondjuk jó, nyáron egy jó koktél. Hát, ja,
1: ez de abból van alkoholmentes finom koktél,
2: ja,
1: is.
2: Az is igaz.
0: Inkább nyomod a csokikat? Tényleg inkább az, mint egy jó hideg csapolt sör?
2: Hát nem tudom, most így belegondoltam, hogy soha többet nem emelhetnénk csokit, ez borzasztó.
1: Ugye, az nagyon rossz.
2: Ez nagyon
1: simán
2: rossz.
1: El vagyok alkohol nélkül hosszú ideig is.
0: Senki nincs mellettem. Jó, van, jól egyedül hagytatok. Akkor, egy évig minden nap ugyanazt az ételt eszed, vagy egy évig minden nap ugyanazt a rossz dalt hallgatod?
1: Hát attól függ hányszor.
0: Hát hányszor eszel, annyiszor végig azt a dal szól mondjuk. Tehát mondjuk ebédelsz egy fél órát, akkor fél órán keresztül hallgatnod kell. Nyilván ilyen dalokat mi nem játszunk.
1: De hogy mondjuk csak ebédre, vagy napi háromszor, hát hányszor kell ugyanazt ennem? Hát azért a részletek fontosak.
0: Ja. Csak egyfajta ételt tehetsz egy évig mindig. Akárhányszor ennél, csak ugyanazt az ételt, és akárhányszor
2: hát
0: zene szólna, mindig ugyanaz a dal.
1: Hát a dal akkor még hát egy idő után az úgy semlegessé válik, igen. Persze. Hát egyben megszokod, mert meg is kedveled, érted?
0: Nem lenne olyan étel, amit egy évig ugyanazt?
1: De egyébként lenne, de baromira megunnám.
0: Szerintem is, de a dalnál van az a dolog, ami az Így jártam anyátokkal egyik részében van, hogy azt hiszem az I Would Walk 500 Miles az, amit mindig hallgatnak, mert beszorult a kazettás magnóba, és egy ideig nagyon gyűlölik, aztán megint elkezdik imádni, és megint együtt éneklik, tehát lehetnek ilyen reneszánszai a dolognak. Oké, durvítok. Soha többé életedben nem beszélhetsz, vagy soha többé életedben nem hallhatsz. Egyet választani kell.
2: Hú. A beszéd.
0: Az a baj, hogyha én megkattannék beszéd nélkül, de ha nem hallom, akkor mi értelme?
1: Hát ez az. Igen, igen, igen, igen.
0: Tehát akkor inkább a beszédet engedjük el, nem is hallani akarunk.
2: Igen.
1: Igen.
0: Hogy hallasd a kedvenc dalodat.
2: Hát meg tényleg
1: hát meg úgy unblock mindent, hogy igen. Érted.
0: Soha többé nem alhatsz 4 óránál többet per nap, vagy életed végéig soha nem nyaralhatsz.
2: Hát akkor a nyaralást elengedtem.
1: Hát én is alszom sokkal többet, mint 4 óra.
0: Ezt akarom szóval mondani, hogy igazából a 4 óra olyan sokat?
1: Azért naponta? Milyen luxus már az?
2: Én, ha nem alhatok 7-8 órát, akkor elviselhetetlen vagyok. Mondjuk néha azon kívül is, de...
1: Örülök, hogy te mondtad ki.
0: Mi volt ma éjjel? Mi volt ma éjjel, hogy nem aludtál?
2: Hát, ugye? De amúgy tényleg most rosszul aludtam.
1: Én meg lennék úgy ezekkel a 4 órákkal. Tehát legfeljebb alszom egy nap 2-szer. 2-szer 3-at.
0: Azt nézem, hogy közben jönnek a hallgatói reakciók, csak egyet. Igen, Patrik írja, egy évig ugyanaz az étel. A dal már megvolt, valahogy így kezdődött. Baby Shark tud.
2: Jó, igen. Jó. Nincs gyerekem, de ezt én is tudom.
0: Mindig kés 10 percet, vagy mindig 1 órával korábban érkez. Késés.
1: Késés.
2: Korábban.
1: Hát, igen, tudjuk, te ez vagy, de...
0: Egy órával előbb.
1: Hát, ez
2: minden reggel ez van.
1: Azt tudjuk, rengeteg felesleges 1 óra az életedből. Rengeteg.
2: De annyi mindent csinálhatsz, mert előbb érkezel. Kényelmesen tudsz inni egy kávét, nézed a madarakat, ahogy csicseregnek, kell fel a nap. Nem?
1: Mondja ezt az, aki egyébként szeret aludni, tudod?
0: Igen, tehát hogyha előbb megérkezel ennyivel, azt alvással is tölthetted volna.
1: Ugye?
0: A következő ez egy nagyon kemény dilemma, még 2 van most. Minden film végét előre megtudod, vagy soha nem nézheted meg a film utolsó 10 percét.
2: Úristen.
1: Hát akkor inkább előre tudom a végét, de lássam.
0: Igen?
1: Persze.
2: De az utolsó 10 percét már valószínűleg kitalálod, ha végignézted.
0: Hát attól függ, mit, tehát a Titanicnál
1: igen. Hát a komi filmjénél biztos. Ott mindig happy end van, gyerekek.
0: Titanicnál is tudod, hogy mi lesz az utolsó 10 percben, bár nem értem, miért kell 3 órát várni a 3 jelenetre.
2: De az nagyon rossz, ha megtudod a végét.
1: Meg 30 adjára, és ezt tudtam mondani az asszonynak, hogy simádja a Titanicot.
0: Tekerjük.
1: Mondom neki, hogy figyelj, most is el fog süllyedni.
2: De az rossz, ha megtudod a végét, hát akkor minek nézed meg? Mint az, hogy inkább kitalálod a sztori végét.
1: Na jó, de ha meg nem
2: és
1: nézheted
2: meg. És így legalább
1: meg.
2: Te írhatod a végét, tehát úgy bármi lehet a végén.
1: Az is igaz, de nem.
0: De én inkább végig akarom nézni, tehát én inkább tudni akarom a végét.
1: Igen, én is inkább ezt választom.
0: Te inkább nem nézheted meg és kitalálod?
2: Igen.
0: Hű, hány filmet másképpen fejezne be a Kitty szerintem?
1: Egyszer ebből csinálhatnánk valami beszélgetés, vagy akkor Kitty hogyan fejezne be filmeket? Találjunk ki alternatív befejezéseket kultuszfilmeknek.
0: Mi lenne a Bambi vége? Boldogan élt a család?
1: Feltámadna.
0: Durva dolgok történhetnek. Oké, utolsó. Soha többé nem csókolhatsz ellenkező neműt, úristen. Vagy soha nem láthatsz senkit ruha nélkül.
2: De várjál! De hát, hogyha van egy szerelmed, akkor őt se láthatod ruha nélkül?
0: Nem, soha. Ha ezt választod, de azért megcsókolhatod. Vagy soha nem csókolhatsz meg ellenkező neműt.
1: Ha mondjuk csukott szemmel lehet szeretkezni. Nem, tehát, hogy ja. azért az...
2: Meg ruhában is.
1: Meg ruhában is. Ja. Hát azért, na, hallottuk akkor már ilyet.
0: Akkor neked a csók marad ki?
1: Az marad meg?
0: Az marad meg, tehát aha, az marad, igen. De a ruha legyen.
2: Igen. Megmarad a csók.
1: Hát még akkor lemutatom az internet előfizetést is, tudod. Meg spórolok is vele.
2: Hülye.
1: Úgyse?
0: Kiti?
2: Marad a csók.
0: Az marad?
2: Igen.
0: Akkor mindenki ruhában lesz?
2: Uh-huh.
0: Egyébként szerintem nálam is.
1: Mert ugye elég hülye dilemma volt, de
0: azt azért ne rakjuk zárójelbe, hogy nem zárja ki életed végig a csókolózást.
1: Mármint mi?
0: Hát ugye, azt mondtam, hogy nem csokolózhatsz ellenkező neművel.
2: Azonos neművel.
1: Ja, igen.
2: Na, hát jó.
1: Valóban, csak szűkíti a merítési lehetőséget.
2: Eléggé.
0: Jó, majd megnézzük, hogy ki mit írt, hogy melyik dilemmára.
2: Nem, egymásnak estek itt odásod.
0: Mi volt a legnehezebb dilemmádban?
2: A legnehezebb?
1: Szerintem a beszéd, meg a hallás nekem
2: hát
1: az.
2: Hát azért, igen.
0: Az volt a legkeményebb?
1: Igen.
0: Jó van, írjátok meg, hogy ti melyiknél hogyan döntenétek. 0620 978 978-et.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Öveket becsatolni, felszállásra felkészülni. Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál színpadán újra együtt a legendás páros Korda György és Balázs Klári. Ez az az este, ahol együtt énekel a család több generációja, ahol a nosztalgia és az igazi show találkozik. Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan, jó reggelt mindenkinek, 8 óra 41 perc, mint a villám, úgy érkezett ez el. Ahogyan a nyaralások is eljönnek szerintem most már így nyáron, és hát hogyha elutazunk valahova, akkor mindig tartanunk kell attól, hogy van ott még valaki, aki magyar, és trükközni akar a pénztárcánkkal.
1: Nem feltétlenül, nem csak, feltétlenül magyarok, csak magyarok, de azért vannak ilyen veszélyek, amikbe
0: turista csapdák.
1: Így van, amikbe belefuthatunk, és amik tényleg előfordulnak, különösen a forgalmasabb helyeken. Mondtam, hogy lesz személyes történetem. Párizs, a helyszín, ott jártunk 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, és hát azért ott előfordul, hogy vannak azért olyan szép helyek, ahol mondjuk tényleg lehet fotókat készíteni, meg hát eleve ugye ott van az Eiffel-torony, meg ott van Disneyland, ez egyébként nagyon sok helyen a városban meg is jelenik, tehát árulnak ilyen kis mindenféle Eiffel-tornyot, mindenféle műanyagba, fémbe, plüsbe, mindenféle
0: formában. Egy euróért 6-ot.
1: Igen, meg
2: Miki Egér. Sértjük, mert nem hoztál nekünk,
1: igen,
2: nem
1: meg Miki Egér is megjelenik, és hát belefutottak az egyik forgalmas téren az én drága gyerekeim egy óriási Miki Egér figurába, és mire én észbe kaptam volna, már álltak oda fotózkodni. Így van, ezt követően pedig jött oda Miki Egér, és tartotta a markát, és mondta, hogy mit tudom én, 5 euró, 10 euró, nem tudom.
0: Mint a mesében.
1: Úgyhogy igen, és hát én tudtam, hogy ez lesz. Mondtam, hogy életem legdrágább fényképe, amit a gyerekekről készítettem. Azt hiszem talán 10 euró volt.
0: És kifizetted?
1: Ki? Oh, ki. Én igen? Bevállaltam, jó fej voltam, igen, csak a gyerekek miatt, és hát utána azért így elmagyaráztam nekik, hogy akkor most átbeszélünk egy ilyen jelenséget, drágáim, hogy akkor bizonyos helyeken nem állunk oda így fotózkodni, mert az bizony apának, anyának pénzbe fájdva kerül.
0: Igen? Hát mert amúgy igazából egész hülyen nézett volna ki, hogy ott megvered Miki Egeret, nem? Tehát, hogy jobb volt ezt így egy 10 eurossal letudni.
1: Nézd, egyébként szerintem lehet, hogy bekerültem volna a hírekbe Franciaországban.
2: Hát, mint észventúra a sast, nem?
0: De azt tudjátok, hogy, hogy én egyszer egyet nem fizettem ki, de az Magyarországon volt, Balatonon, Siófokon, hogy
2: és ott azóta is keresnek tényleg.
0: Ne, lehet, tudja, a rák. Ott ültem a feleségemmel, meg az akkor még szerintem én 1 év alatti kislányommal a parton, és egyszer csak ráraktak egy papagájt a fejemre. Kérte a rossebb. Ott mászott rajtam egy papagáj, meg nem tudom én mi, és aztán utána így még fénykép is készült, mit csináltuk magunknak, és utána mondták, hogy olyró. És mondtuk, hogy no. És akkor ott panaszkodott, hogy nincs étel a papagájnak, meg nem tudom, én nem kértem, hogy rakja rám, én nem fizettem ki.
1: És akkor utána úgy voltál, mint a Kabát Peti a David Beckham-mel? Nincs meg ez a sztori?
0: Nincs.
1: Valami gála meccsen játszottak egymással, és összealkaszkodtak, és akkor kérdezték a, hát ugye hát a Kabát, ő ugye hát beszél több nyelven, magyarul, középfokon, na mindegy, és hogy mondták neki, hogy és akkor mit mondtál neki? Hát mondtam neki, fuck you. Szóval ezzel kimerített a Peti az angol tudását. Na, szóval, hogy körülbelül így lehetél volna vele te is.
0: De hogy érted, most mit csinálhat legrosszabb esetben veled is ez, ami kiegér?
1: Hát megver. Nem, tehát így, figyelj, én úgy voltam.
0: Az kínos a gyerekek előtt tényleg.
1: Igen, tanulópénz, és utána így elmagyaráztam a gyerekeknek, és jaj, szegény Dávid annyira aranyos, hogy apa, ne haragudj, hát ha ezt tudtuk volna, akkor nem, de mi ezt nem tudtuk. Igen, és akkor mondtam, hogy semmi baj, de ezt most megtanultuk.
0: De az a felnőtt is, aki ezzel visszaél ott a maszk alatt, amúgy meg, csak kérdezem, ha bármit rárakok a fejedre, én megkérhetek tőled pénzt? Tehát ez mi alapján, hogy rád rakom a tacskómat, akkor pénz, mert rajtad van egy tacskó.
1: Azért nagyon örülök, hogy tévá mondtál ezt a szót.
2: Igen.
1: Ez nagyon fontos volt.
0: Na jó, két titéged vertek már át, vagy próbáltak?
2: Hát, nem tudom.
0: Van olyan, amire különösen figyelsz? Tehát mit tudom én, hogyha pénzt viszel magaddal a nyaraláson, akkor mindig egy nyakba akasztható kis pénztárca tartó?
2: Hát figyelj, a törölköző szép.
1: És ezt így beszickók közé, tudod, tehát egy ilyen dekoltát ruhában.
2: Nem, én egyébként nagyjából meg szoktam számolni, hogy úgy körülbelül mennyi pénz kell nekem oda be, és nem szoktam bevinni.
0: Annyit viszel magaddal.
2: Tehát, hogy nem.
0: És a törölköző szép,
2: semmit.
0: Törölköző szép a sítáborban is bejött? Tehát, hogy egy törölköző ott az altas alján.
2: Nem sítáborban, úgyhogy nem tudom átni.
1: Zenetáborban?
0: Zenetábor, törölköző szép.
1: Olyan amerikai építésben.
0: Egyébként sokan csinálják ezt, hogy tényleg csak annyi pénzt visznek, ami éppen oda és éppen akkor
2: nem
0: kell.
2: Mondom, én a lakáskulcsot se a személyigazolványt, úgyhogy nem.
1: Hát igazából az a jó a Kittyben, hogy fizetni se tud, igazolni se tudja magát, és be se tud jutni a lakásba.
0: De például azt csinálják a nők, hogy melltartóba dugják a pénzt? Mert akkor ott dupla réteg alatt biztonságban? Te soha?
2: Én még nem.
1: Áruházban láttam már kiírva, hogy nem lehet ilyen pénzzel fizetni, amit onnan vesz elő.
0: Miért nem?
1: Hát higiéniai okokból.
0: Hát de és hogyha...
2: Most tényleg ez valahol ki van írva?
1: Tényleg, én ezt láttam már kiírva, igen.
2: Jézusom.
0: De és hogyha odarakja, de kint veszi elő, és akkor
3: hát, ha nem látják,
0: oda,
3: hogy hol veszi elő.
0: Bemegy a próbafülkébe.
1: Akkor, hát akkor nem tudnak vele mit kezdeni, nyilván. Hát csak ott veszi elő a pénztárlán.
0: És csak a nőknek nem szabad, vagy nekünk sem?
1: Hát szerintem, de hát miért a hordasz, mert tartod? Nem, szóval nekünk se ajánlott szerintem.
0: Hát csak télen. Na, szóval, hát vannak új módszerek. A régi módszereket tették újabbá, és hát néhányon fussunk már végig. A zsebtolvajok azok régen is népszerűek voltak, de állítólag most már ennek van egy fejlettebb módszere, tehát van egy elterelő ember, egyébként szerintem ez régebben is megvolt, aki eltereli a figyelmedet, miközben trükkös módon lopják ki a zsebedből a dolgokat, véletlenül például rád borítanak egy pohár valamit, és amikor te nem figyelsz, mert az úgy éppen ömlik rád, akkor lopják el a cuccost a zsebedből.
2: Én egyébként nagyon figyelek minden ilyesmire. Én, hogyha Pesten is járok, főleg tömegközlekedésen, ott is mindig szem előtt tartom a... Meg szoktam figyelni úgy magam körül, hogy kik vannak.
1: Igen, erre én is odafigyelek, tehát például, ha táska van nálam, akkor ezt így magam elé húzom, fogom, be van cipzárazva, tehát, hogy nem tartok zsebben úgy értéket, hogy azt ki tudják emelni. Igen, szerintem
0: nekem
1: ez fontos.
0: Nekem a farzsebben van a pénztárcám.
2: Oh, Ádi.
0: Drága hallgatok.
1: Akkor üzenjük minden zsebtolvajnak, hogy a stábból az Ádit lehet kifosztani, nem
0: az
1: minket.
0: Az más kérdés, hogy pénz az nincsen benne, de hogy a pénztárca maga az ott van, csak nagyon szomorú lenne, hogy
2: ezt valaki kilopná.
0: Az benne van.
1: Nagyon. Kártyás lehúzás. Ilyen utcai árusoknál nagyon sokszor manipulált bankkártya terminálokkal próbálnak adatokat és pénzt szerezni. A modern kihívások, hogy hozz meg a modern időkhöz, ugye a modern tolvajlás is hozzátartozik,
0: ja,
1: úgy néz ki.
0: Ez nagyon kemény, mert ugye most már mi is tudtunk igényelni, tehát bárkinek lehet ilyen PayPass-os rendszere, tehát lehet olyat kérni a mobilodba is, hogy azzal pénzt tudjál, nyilván be van kötve NAV-hoz, meg nem tudom, de pénzt tudjál levonni. Ugye a kártyán meg be van állítva, hogy nem tudom én hány ezer forintért, most ez 15 ezer forint talán, addig lehet vásárolni kód nélkül. Ha én most beírom, hogy 14.990 és oda simulok hozzád a buszon, és pont ott van a kártyád, akkor az pittyen, ha van rajta annyi.
1: Hmm. És lehet, hogy még örül is neki, hogy
0: a kedvencem az új trükkök közül, ez egy tavalyi vívmány, és idén továbbfejlesztik, ez a madárkaki trükk. Képzeljétek el, hogy ilyen kulacszerűbe, aminek van ilyen kis csőre, és lehet vele spriccelni, büdös madárkakiszerű löttyöt helyeznek, és azzal spriccelnek rá a ruhádra, vagy valahova rajtad, a hajadra, és már is megjelennek, és mint segítőkész turisták, kedves arcú emberek elkezdik törölgetni, hogy abban segítenek, hogy leszedjék róla. És amíg törölgetnek, addig ugye mást is letörölnek, mondjuk az arcodról a mosolyt, miközben ürítik a briefkót.
1: Igen, aztán itt van ugye a fotózkodás pénzért, ez az a sztori, amit én is elmeséltem. Ingyenes barátságkarkötő, ez is terjed. A kezedre rakják a karkötőt, aztán pénzt követelnek, akár fenyegető fellépéssel is. Állítólag Párizsban és Rómában gyakori módszer ez. Én nem tudom, ezzel ennek a tatabányai verziójával találkoztam, amikor jöttek az úri emberek, meg a hölgyek, akik zoknit árultak nagy lelkesen, és volt olyan, hogy ezt bedobták a szatyorba. Tehát, hogy nekem járt úgy ismerős, hogy ment, és az ő szatyrába így beledobták.
0: És ja, utána és akkor követel, már fizest ki?
1: Utána követelték, igen, hogy akkor fizesse ki az illető.
0: Tudod, miket lehet venni az IKEA parkolóban? AirPods, tehát ilyen Apple fejhallgatókat. Fogalmam nincs, hogy honnan szerzik meg, hogy szerzik, mert Orange lecsomagolt, és szerintem valódi, de nyilván nem akarja megvenni az ember. És a másik kedvencem, a múltkor a parfümáros bácsi, ugye ezek mindig jönnek, és tudod, mivel próbált meggyőzni, hogy az övé nem hamis? Azt mondta, hogy a Douglasből loptam.
2: Az igen.
0: Jó, a Douglasből loptad, akkor jó lesz.
2: És te megmondtad, hogy hát és akkor én meg tárcsázom a rendőrséget.
0: Douglasből loptad, akkor biztos izet. Hamisat nem veszek, de a Douglasből loptad, akkor kérem. Légy szín már.
1: Ja, gyerek, de legalább őszinte volt. Ja. Legalább így elismerte. Akkor járt volna porú a rendőr vagy. Hát,
0: igen.
1: Na, és hát ugye itt vannak még a hamis vagy túlárazott belépő
0: jegyek. Na, az kemény.
1: Általában ilyen népszerű látványosságok előtt adják ki magukat emberek jegyárusnak, és próbálnak vagy érvénytelen, vagy pedig túlárazott jegyeket eladni. Ráadásul én láttam már ilyet, olyan jegyeket, amik tényleg szinte megszólalásig hasonlítanak az eredetire.
0: Én nem tudom, én ezt soha nem hittem el, tehát hogy biztos, hogy ti is jártatok már úgy koncerten, meccsen, bárhol, hogy ott a bolt vagy az esemény előtt ott árulnak jegyet ilyen jegyüzérek. Sőt, én már olyan helyzetben is voltam, hogy volt plusz jegyem, és megpróbáltam ott a buli előtt még eladni valakinek. Ti elhinnétek bárkinek, hogy ez tényleg valós jegy?
1: Tehát nem.
2: Biztos, hogy nem.
0: Én adtam már így a jegyet, és nekem hittek, és az tényleg jegy volt, de hogy biztos, hogy nem hinnék benne. Főleg, hogyha nagy esemény, nem? És ilyen ott árulják valamennyire jegyet.
1: Én sem. Meg egyébként, ha ez egy szintén egy jó tanács, hogyha ilyen turisztikai desztinációt vennétek célba, akkor érdemes előre az interneten megvenni a jegyet, ráadásul jóval előre, hogy ne járjatok úgy, mint én például szintén Párizsban, amikor már csak olyan jegyet tudtam venni az Eiffel toronyra, ami fölfele gyaloglós volt, és
0: én olyannal mentem
1: kényelmes lifttel, hanem a sok száz lépcsőt kellett megtenni.
0: Én olyannal mentem, mert 5 euróval olcsóbb volt.
1: Hát ki miért választja? Én azért mentem azt, mert elfogyott a liftes jegy, te meg azért, mert smucig vagy.
0: Figyelj, jönnek az SMS-ek is, Móni írja. Mi Velencén voltunk anyukámmal és akkori pasimmal, mi nők kaptunk egy pasastól egy-egy rózsát, majd ment a pasimhoz, hogy elkérje a pénzt.
2: Jaj, ez klasszikus. Ki
0: is fizettem, ez sajnos így járt. Viszont mi nem tudtunk mit kezdeni a virággal, ezért odaadtuk egy kislánynak, remélem tőle is behajtottatok. Apuka egyből küldött el minket. De mi mondtuk, hogy free, free, free. Itt nagyon meglepődött arca volt, a kicsi lány örült. Azért ez is érdekes lehet, mikor egy apukának kiabálnak, hogy free, free, free.
1: Ismeretlen nők.
2: Igen.
0: Mindegy, hát ez is benne van. Nekem a legmeglepőbb a madárkaki volt. Tehát, hogy erről én még soha nem hallottam. Azt se tudom nagyon, hogy itt otthon mihez nyúlnék, hogy madárkaki keveréket csináljak. Biztos lenne benne majonéz, tehát az jó, mert a majonézod már fröcsköl, valamivel a szagot is. Hát majd lopok valamit a Douglasből, nem? És akkor azzal
1: megleszeded.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én Dániel Fi érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy különleges nyári estére az Öreg tó partján, ahol az őszinte dalok, a közös éneklés és a fesztivál hangulat garantál. Hívd a barátokat, és éld át élőben Dániel Fi koncertjét Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik, a meleg a reakció képességünkre is hatással lehet, kikapott a Győr a döntőben. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Beköszöntött a jó idő, a nyár, ilyenkor fontos, hogy körültekintően közlekedjünk, mert a meleg a reakció képességünkre is hatással lehet, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőr nagyja, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Én mindenkinek azt javaslom, hogyha tudja azt magáról, hogy ilyen időjárási körülmények között tompultabb, nehezebben tud koncentrálni, akkor kerülje azt, hogy volán mögé üljön. Persze nem lehet ezt minden esetben megtenni. A tompult reflexek, a reakcióidőnek a növekedése az mindenképpen erre az időszakra jellemző, főleg akkor, hogyha valaki hosszabb útra indul, akkor érezheti magán, hogy fáradékonyabb, nem tud úgy koncentrálni. Ez rendkívül balesetveszélyes, főleg most az M1-es autópályán, ahol bővítési munkálatok folynak, tehát nagyon oda kell figyelni az előjelző táblákra, az aktuális munkálatokra, a sebességkorlátozásra.
1: A pollen terhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik, a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az útifű, a hársabodza és a bálványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a fák közül a ciprus és tiszafafélék, az eperfafélék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat, számolt be az időkép.hu. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága egészen augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzi a

0: szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Vizsgálják a nyugdíj számlaadást, az online pénztárképek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. És végezetül sport, a győri Audi Eto KC 31-29-es legyőzésével a francia Metz nyerte meg a női kézilabda bajnokok ligáját. A két magyarral, Albek Annával és Vámos Petrával felálló francia csapat története első európai kupa címét szerezte meg, és egyben az első francia klub lett, ami elhódította a legrangosabb európai kupa sorozat trófeáját. A bronzérmet a román CSM Bukarest nyerte, negyedik a francia Brest lett. Újdonság volt idén, hogy a vasárnapi helyosztók előtt délelőtt a női ifjúsági BL döntőjét is az MVM Domban rendezték meg, amit a Debreceni Akadémia csapata nyert meg.
1: Időjárás.
0: A napsütést ma legfeljebb vékony fágyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-30 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő ígérkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I és Rolanddal és Rizzo.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra múlt, 4 perccel. Jó reggelt mindenkinek! I.S. Roland rákostolt a rákos chipsre, és azóta nem tudja elengedni. Mondhatnok, függője lett ennek.
3: Hát figyelj, egyébként addiktív a cucc, szavasztok. Az van, hogy a Niki behozott garnéla rákos chipset, amit hát azért nem mondanék, hogy így dietetikusok ajánlanak, mert vélhetően nem.
2: De tartalmaz rákot egyébként?
3: De azt néztem, hogy egyébként ilyen nagyon kevés cukrot, tehát hogy tényleg csak itt a kalóriát azt nem láttam. Niki előbb mondta, hogy alig van benne kalória, most ezt keresem, hogy hol van rajta a kalória. De várjál, azt szerintem ott...
2: Flamingók esznek rákot, azt tudom, mert attól lesz...
3: Én szerintem a garnéla rákot.
2: Szerintem a flamingót, attól lesz olyan rózsaszín.
3: A flamingó az egy póz, úgy szokott pózolni a rubintréka a fotókon. Na, ezt most én nem találom, de minden esetre garnéla rákos chips, ez a mai...
2: De van benne garnéla? Tehát azt nézd már meg, hogy ez is olyan, hogy nyomokban mogyorót tartalmaz, meg ilyesmi, vagy garnéla ízű...
3: De tényleg a garnéla ízt, azt mivel hozod elő, hanem a garnélával? A
2: répából meg csigából.
3: Összetevők, manióka keményítő.
2: Az nem rák.
3: Egy jó kis manióka keményítő, az azért kell. Uh-huh. Napraforgóolaj, garnéla rák 17%.
2: A 17%, tehát az úgy, mint a narancslénél, hogy a narancs tartalomnak 17% a narancs, tehát az ebben lévő garnélának a 17%-a, vagy hogyha ebből a zsákból összeraksz mondjuk 6-ot, akkor kijön egy igazi garnéla.
3: Hát ezt nem tudom. Cukorsó, fokhagyma, sütőpor, nátrium, karbonát, nyomokban földi magyarult glutént, halat, puha testűeket.
2: Mondtam, hogy van benne csiga.
3: És tejet tartalmazhat. Arra gondoltam, hogy benne lehetnénk mi is.
2: Ebben bármi.
3: Igen, azt mondja, hogy a félkövérrel szedett információk az allergiával vagy intoleranciával rendelkező személyeknek szólnak. Hát itt mi, nézd már meg ezt a csomagolást. Itt mi van a félkövérrel szedve? Ugyanazzal a betűtípussal van szedve minden, ugyanazzal a... Tehát, hogy nincs
2: a félkövérrel szedett részek az allergiásoknak szólnak, meghaltak.
3: A simával szedett, az meg a félkövéreknek. Igen. Hát ez van, gyerekek. Szóval most egy ilyen aranyozza be mi.
2: Itt de te amúgy szereted a rákokat?
3: Én amúgy szeretem. Tényleg.
2: Tehát, én szeretem a rákokat. Jó, nekem van egy ilyen borzasztó élményem. Németországban voltam rokonoknál, és mondták, hogy ne egyek semmit, mert este elvisznek a legkülönlegesebb étterembe, ami létezik, és én már úgy rákészültem valamilyen jó kis sajtos, tejfölös, valami nagy tányér, nem tudom én mire, és ezek kirendeltek egy ilyen tengeri herkentyű családi tálat középre, és vagy minden mozgott rajta, vagy minden büdös volt. Én akkor hát még nem csalódtam, és olyan éhesen étteremből még nem mentem el.
3: De figyelj, itt van, amik a 100 grammban most látom, hogy 555 kalória van, szóval, hogy itt valamit...
2: Niki másképpen értelmezte
3: a dolgot? Niki valamit félrenézett, igen.
2: Hát szóval... itt végigmondva a cukrokat, meg a nem tudom, nátrium, meg valamiket, azok mind ugye megkötik, tehát hogy alapvetően ez nem egy fogyókúrás étek.
3: Nem, szóval azért az a több mint 500 kalória, úgyhogy egy utolsó szemet fogok belőle mindjárt enni, és akkor ennyi.
2: Te jobban járnál. A Nikiféle fogyókúrákkal vigyázni kell, mert akkor itt igazából elhangzott az előbb, hogy ebben mennyire nincsen kalória. Gyorsan még az utolsó búcsúránkodat.
3: Tehát, hogy jól néz ki, kifejezetten szép. Ezért nem ilyen vékony chips, ez ilyen kis pufika.
2: Te jobban járnál egyébként, hogyha rákot szopogatnál.
3: Ez egy gyönyörű szép ropog. Mondat volt, ezt rakd légy szíves majd effekt gombra, jó?
2: Az is ropog.
3: Hogy a rák egye ki a chipset? Na, az, nem na fogom adásba megenni, majd itt megszólalás után.
2: Tényleg nem, pedig az tök jól hangzik, mikor a chipset a mikrofonba rágja az ember.
3: Azt mondod?
2: Figyelj, most megmondom, akarjátok, hogyha igen, akkor ha egy valaki beírja, hogy szeretné, akkor megeszi Roland adásban.
3: És ugye Ádi küld egy üzenetet, bal kézzel így gyorsan a pult alól, hogy igen. Egyél Roland. Akarjuk hallani.
2: Egyébként lehetne egyszer egy ilyen beszélkedő, hogy különböző állagú ételeket hozzunk be, és hang alapján meg kell állapítani. Igen, itt van az első üzenet, Roland, kérlek. Hang alapján meg kell állapítani, mit eszünk. Erről meg lenne a chips? Szerintem igen, amúgy.
3: Nem tudom, mert belülről hallom.
2: Amúgy, akkor most már elmondom, lehet, hogy már mondtam, hogy konkrétan a nagy chips cégeknél, most itt a két legnagyobbra gondolj, drága hallgató, ott van audiotechnikus, aki azt figyeli, hogy milyen a belső fülnek, a chipsnek a ropogása, amit gyártanak. És komolyan van erre munkakör, tesztelik, bemikrofonozzák az emberi fejet, hogy belülről milyen érzés, amikor szétroppantod. És például egy ilyen gazdaságos chips, meg egy nagyon márkás chips, mondjuk, amit a Szoboszlai reklámoz, a között az a különbség, hogy az egyik le van tesztelve ilyen belső fülmikrofonokkal, hogy milyen érzés belülről, hogy hallod, amikor ez roppan.
3: Én eddig csak arra gondoltam, hogy az egyik finomabb, mint a másik, de hát úgy látszik, hogy én vagyok a hülye, hogy egy étel kapcsán az ízére koncentrálok, nem pedig
2: ez
3: arra.
2: Ez kevés ma már.
3: Milyen hang, amikor rágod, és akkor mit hallasz. Na mindegy, érdekes gyerekek. Ami az utakat illeti, a Nestlé Veszmélyi útinfó az eltűnt, úgyhogy ott ugye korábban elvileg a 10-es főúton baleset volt, ennek most már akkor nincsen nyoma. Az M1-es is nyugis, egy piciket orlódás, socska ott Herceghalom után a külső sávban, de ezt leszámítva, hát én nem tudom, lehet, hogy már beütött a nyár az utakon, és tényleg.
2: Amúgy mindenhol.
3: Jó.
2: Tehát 22 fok van már most, most ugrott tehát ebben a pillanatban 23-ra, nem mintha annyit számítana, 28 fok lesz ma a csúcs, esőtől nem kell tartanunk, medárt napja van, tehát hogyha hiszünk ebben a mendemondában, akkor állítólag száraz nyarunk lesz, de amúgy is száraz nyarunk lesz. Elkezdtek fenyegetni itt mindenféle frontokkal, meg hogy majd jövőre jön az El Niño, meg ilyenek, az majd egy ilyen esősebb időszak, de most már azt mondják a hozzáértők, hogy igazából annyira kiszáradtunk, hogy most már kéne is az eső, hát idén-nyáron nem jön.
3: Úgy néz ki, hogy legalábbis nagyon-nagyon kevés lesz. Aki biztos, hogy fog érkezni, ő Kitti hozza nekünk a naphírét, azt ígérte, hogy egy nagyon érdekes és nagyon megosztó témával fog előrukkolni, úgyhogy nem sokára ezzel jövünk vissza.
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi

stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál így.

0: Ziggy in the house, és it's raining itt a forráson, Buenos Morgan, itt van Roland, itt van Kitty, 9 óra múlt lassan 20 perccel. Ti mit láttatok, miközben ezt a dalt hallgattátok? Mi volt előttetek?
1: Előttem egy ilyen tengerparti buli.
0: Ugye?
2: Akartam mondani, hogy ilyen karibi.
0: Ilyen havai koszorú esetleg ott van Elvis, én valamiért láttam.
2: Fűszoknyába.
0: Igen, Bud Spencert meg Terence Hillt valamiért láttam még ott a parton.
1: Nem tudom, én csinos táncos lányokat képzeltem el közben, te Bud Spencert meg Elvis Presleyt, hát kinek mi jön be, érted?
0: Jó, de hát én nekem ez hozzátartozik.
1: A Bud Spencert.
0: Jó nagy kokuszfa kell ahhoz.
1: Na mi jót hoztál nekünk, mert azt mondtad, Kitty, hogy itt valami erős lesz.
2: Hát... Bár ne kellett volna ezt elhoznom.
0: Na mondd.
2: Jaj, hát képzeljétek el, és én is csatlakozom előjáróba. Százak követelik Zsigmond Angitól, hogy ne énekeljen. Én is innen üzenem, hogy ne.
1: Jaj, várjál, akkor múltkor ez volt az. Mondtam is neked, Ádi, itt adásban, hogy százak követelik Zsigmond Angitól, hogy vonuljon vissza. De mondom, mitől?
0: Mit, honnan vonul?
1: Hát, hogy mit csinált ő eddig, hát, amitől vissza lehetne vonulni?
0: De tényleg valaki összefoglalná, hogy ő ki? Most hát, tényleg, én most nem, esküszöm, nem eljátszom a szerepet.
1: Várjál, ő volt a más fiának a barátnője.
2: Igen, ennyi volt.
0: Mészáros Árpád Zsolt fiának igen. Barátnője.
1: A fia, aki szép. A bende, és szép, igen.
2: Igen, ők egy műsorban részt vettek együtt.
0: Milyen műsorban?
2: Ők is az Expressben voltak, ugye? Ázsia Express.
0: Ja, tehát próbáltak túlélni valamit valahol.
1: Uh-huh. Egymást leginkább.
2: Egymást,
1: ott szerintem sokszor az a veszélyesebb, vagy az a nehezebb.
0: Uh-huh. De és, messzebbről indulok. A másnak a fia, ő mit tud? Ő is énekel?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem influencer.
0: Influencer.
1: Ne, ott van a neten, más nem tudsz hozzá kötni, akkor influencer.
2: Ez milyen szép, ott van a neten.
1: Ott van, fönn van a
0: és akkor
2: a világhálón.
0: Bocsánat, akkor Angi.
1: A szociális médiában.
0: Akkor Angi is influencer?
2: Igen.
1: Hát biztos.
0: Tehát akkor itt két influencer fiatal, akik összegyűjtek.
2: De aztán szét is mentek.
0: Már szét is mentek. Még nem is tudtam örülni a viszonyuknak, most már szét vannak.
1: Aztán defluálódtak.
2: Szét vannak.
0: Most is sajnáljam?
2: Tehát ne, akkor nem tudom, hogy most hogy
1: dezinfluálódtak.
0: Na jó, és várjál, Angi akkor inkább influencer, vagy inkább énekes?
2: Várjál,
1: és ki az inkább most influencer?
2: Hadd bogozzam ki.
1: Angi vagy Bende? Bende vagy Angi?
2: Szóval megjelent egy cikk, ami szerint az influencerként ismert Zsigmond Angi az utóbbi időben zenei karrierbe kezdett, de a közösségi médiában nagyon negatív visszajelzéseket kapott, vajon miért? Több száz felhasználó kritizálta a dalait és videóit, sőt egy online petíció is indult, amelyben azt követelik, hogy hagyjon fel az énekléssel.
0: Ez milyen jó lehet?
1: Hát hatást váltott ki, akkor az biztos.
0: Ilyen petíciókat Zsámbó Árpi is kapott, aztán látjátok, hol tart. Ezek nem hatnak.
2: Én velem a részekbe jön szembe ez a Híres lettem című száma.
0: Ki részeg?
1: Szóval Híres lettem, ez a dal címe, hogy ő híres lett.
0: Tényleg, igen. Mert előtte most a TikTok sztár van itt, de a igen. Híres lettemet akarjátok? Mert most a TikTok sztár már megnyitottam.
1: Van ilyen dala is, hogy TikTok sztár?
0: Én lehet, hogy abba játszanék bele, mert szerintem az újabb, az egy hónappal ezelőtti, igen. És 299 ezer megtekintésnél tart jelen pillanatban.
1: Jó, tehát mi hozzuk a 300 ezeret, mi fogjuk fölvinni.
0: Rádióban ilyet még nem hallottatok.
1: De, mert én már játszottam leadásban a VV Zsófika féle rágógumit is.
2: Hát,
0: jó, az igaz.
2: Mondjuk az legalább, nem mindegy.
0: Na jó, tehát akkor itt van Angi, aki zenei, így hangzott el ugye a szádból, zenei karrierbe kezdett. Én direkt nem hallgattam meg műsor előtt, hogy együtt szörnyülködjünk. Roland sem hallgatta meg, tehát most együtt lejátszuk láthatatlanban.
1: Ugye nincs benne csúnya szó.
0: Volt benne csúnya szó?
1: Reméljük, nincs benne csúnya szó. Próbáljad már.
2: Szerintem érteni se lehet, hogy
1: kommentekbe próbálj már valami dalszöveget, mert azért ne fussunk már bele abba, bele, hogy itt igen,
0: ne, hogy
1: igen.
0: Szavakat várjál.
2: De szerintem nem.
1: Már ha volt olyan elvetemült, aki leírta neki.
0: Figyelj, úgy indul a szöveg, hogy vagy nem biztos ez az első sor, de hogy bling, bling. Szerinted itt lesz bármi?
1: Akkor az, hogy...
0: Engem nem érdekel, bármi nem volt.
1: Nem zsiringel a kassa.
0: Játszani, csak nem hallom, hogy híres lettem magamat, pedig sosem értem.
2: Hát tudod, itt is benyomta a híres.
0: Három telefon, három szethez, mintha életem egy álom lenne full, de nem, ez cukiság lesz.
1: Cukiság lesz.
0: Csináljunk egy kis botrányt. Full-time TikTok sztár, nincsenek határok, nincsen korlát, megtehetünk, amit csak akarunk, azonnal gyere, csináljunk egy kis botrány.
1: Na jó, játszod.
0: Itt nem lesz baj,
1: Lesz baj, de nem olyan.
0: Ezt az éjjel írta szerintem minden estül. Na, a zenei karrier, figyelj!

0: Élehúzom.
1: Istenem, de fájt.
2: Csináljunk egy kis botrányt.
3: De hogy ő nem is énekel igazából. Tehát, suttog. Ha megfigyeltétek, akkor ő mondja a szöveget.
2: Suttog.
3: Tehát, hogy ha mondanám, hogy MC Daki és Funkadeli közös szerelem gyereke, de még őket is megsérteném ezzel.
1: Hát nagyon főre Funkadeli.
0: Kommentek csak néhány. Rejtett tehetség. Maradjon rejtve. Aztán itt van Masztur Pál üzenete. Nem kitaláltam.
1: Ezt muszáj volt hozzámondod, igen.
0: Hát csak, hogy a hitelességét és a dolog mélységét hozzam. Melóban a zeneiddel szoktam megölni a munkatársaimat.
1: És most mi is ez egész megyét.
0: Producer Ginger, itt van a csapat. Mészáros Benda ott van a rendezők között.
1: Hát ez a volt.
0: Igen, már utaztak
3: szerintem
0: együtt.
3: Szerintem lehet, hogy még mindig. De nem tudom. Én nem vagyok full-time TikTok sztár, úgyhogy.
1: Mert valami olyan volt, én azt hallottam, hogy a Dubájból.
3: Dubájból mentek?
1: Egyedül jött haza.
0: De várjál. Azt nézem, hogy Dancsó megosztotta és beszélt róla, akkor valószínűleg azért a 299 ezres nézettség.
3: Abból ő hozott össze 298 ezret, igen, vélhetően. Egyébként még olyan csodálatos sorokat nem hallottatok belőle, mert élő kolléga.
0: 1.41-nél van a legjobb rész. Vissza hozzám? Hol akarod? 1.41-et?
3: Ott hozzad akkor vissza.
0: 1.41-nél vissza hozzám.
3: Legyen az bármi is.

0: Hogy pörgött a nyelve? Már majdnem fura, Csabi.
1: Most már állítólag a legjobb rész, várj, ez mi lesz? A fittek magic. Három telefon, három szethez, mintha az életem egy álom lenne. Full time TikTok sztár. Ez már volt.
2: A hallgatónak mondanám, hogy...
0: Várjál, mert jön még egy jó rész, itt szöveget látom.
1: Bocsánat.
0: Most nyomjad vissza.
1: Kellni a levegőt vennünk.
0: Van még ebből.

0: Szerintem nem jövünk.
1: Köszönjük Emese, ugye? Ahogy szokták mondani, ez a Budapest to Dubai, az, nem tudom, tehát valaki szóljon Anginak, hogy az egy magyar név, jó? Tehát az egy magyar város, ki lehet ejteni essel is.
2: Én itt kérek bocsánatot mindenkitől, akinek azt mondtam, hogy az Abbát nem lehet felülmúlni. Szerintem...
3: Abbát?
2: Itt zeneileg sikerült egy olyat lerakni, ami hát elviszi magaslatok.
0: Hallgatóknak mondanám, hogy Ádi a szám kezdete óta olyan üveges tekintettel bámulja.
2: De mert én ezt nem hiszem el.
1: De van ennek klipje? Tehát te láttál hozzá vizuális ingereket is?
2: Igen, utaznak jachton, meg kókuszból isszák a kókuszlevet, meg nem tudom, meg még csajok mellette, hogy
1: vannak benne csinos lányok?
2: Hát igen, meg alapból ő is csinos, de hogy ez nem, ez elég.
1: De várjál, legalább kevés ruha van rajtuk?
2: Annyira nem.
1: Akkor nem érdemes megnézni.
2: De most komolyan, tehát hogy... Akkor már jobb, ha nem énekel.
1: Nem énekel, ebbe se énekel.
2: Tehát ő így énekelt el az izét is, a béres legényt is, egy béres legény, jól megragd a szeker, így ment az is.
0: Nem énekelt el?
1: Elmondta. Ez szövegmondás. Tehát ez nem annyira éneklés volt. Minden esetre szerintem jegyezzük meg a következő két sort, ezt tegyük el magunkkal.
2: Mond.
1: A rímek kecsik-kecsik, a fittek mecsi-mecsik. Innentől én ezt használni fogom, jelentsen ez bármit is.

0: 3:45 lesz, 5 perc múlva 23 fokig jutottunk, és 28 lesz ma. Buenos Morgan utoljára ezen a hétfői reggelen, és Rolandnak.
1: Meg mindenki másnak is, szevasztok, így van, közeledünk 10 órához, úgyhogy szépen lassan átadjuk a helyünket majd Zimmerer Tominak, ő jön és keveri nektek a koktélt egészen délután 2-ig. Egyébként pedig fontos info az M1-esről, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 19-es és a 27-es kilométer között burkolatjelfestés miatt a külső sávot lezárták, emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható, a munkavégzés előtt a kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert, és a kocsisor már az M0-ás autóútig húzódik, úgyhogy aki teheti, az válaszol más útvonalat. Hát ez ugye pont a Pestről felénk érkezőket érinti, nem egy kellemes dolog ott azért egy ilyen 3-4 kilométeres kocsisor, és ennek a mértéke vélhetően nőni fog még.
0: De ott mit festenek?
1: Burkolatjeleket.
0: Hát jó, értem, de...
1: Csíkok. Az autóúton, tudod, ilyen fehér.
0: De ez nem annyi, hogy ezért, hogy fogod ezzel a kis taligával végigmész, azt kész?
1: Hát szerintem párszor végig kell rajta menni.
0: Művészkednek, mi?
1: Igen, sose festettem még burkolatjeleket.
0: Én láttam már, ilyen taligát tolnak, mint a focipálya széle.
1: Látni, én is láttam, csak én még nem próbáltam. Nem tudom, az hányszor kell így végig tolni, hogy az úgy frankó legyen. De nagyon precízen kell csinálni, az biztos.
0: Na mindegy, én nem hiszek ebben, hogy itt ez ennyi ideig kell, hogy tartson. Tehát valószínűleg ilyen kis ecsetekkel tolják.
1: Persze, és egyszerre tízes. Nem, egy művészet. Ember, tudod. Egy ember, aki így végigfesti.
0: Ez most ilyen dadaista szakasz lesz.
1: Hát azért láttam már ilyet, figyelj, ahogy most ugye itt dolgoznak a pályán, ugye pár helyen ott ugye van a fehér jelzés, a sárga, és ami
0: egymásra van festve. Kis májva pépet, meg az aszték sárga is ott van datójából.
1: Egyébként lehet-e ilyen színes, így dobjuk fel ilyen színes burkolatjelekkel.
0: Hát mint hogy vannak a zenélő utak, tudod.
1: Azok igen, azokat szeretem.
0: Az csak a lakók nem szeretik a környéken, mert ugye ők is hallják.
1: Igen. Hát ott ugye mindig megvan, hogy adott tempóval kell menni. Egyszer kipróbálnám, hogy végigmegyek dupla tempóval. Dupla tempóval szól a zene is akkor?
0: Akkor igen, azt tuti, csak hát utána jön a csekk is, tehát ez drágábbak a gyors dalok ilyen a helyzetben, de hogyha ide fölfesthetnél egy dalt, ide Tatabányára, akkor mi legyen?
1: Fúha! Én biztos, holnapra kitalálom.
0: Én tuti, hogy ezért csinálnék a... Jaj, a szikorás közöset. A Valmára.
1: Azt? A balatoni lány? Hát azt miért pont irány? Túl evidens lenne, ha azt mondanám, hogy a Sziszkától
0: legyen. Nem, én a másikat, én a Kiez a lányt nyomnám oda.
1: Ja, te azt a...
0: Aha, azt nyomnám. Tatabánya, igen, és hát most nyilván félsebességgel szól, vagy úgyse, mert ugye...
1: Mert azt mondod, hogy itt van Tatabánya, úristen!
0: Úristen, Kiez a lány. Lehet ezt máshogy is hangsúlyozni, nem?
1: Azt lehet sokféleképpen. Na, mi már nem nagyon fogunk ma semmit hangsúlyozni.
0: Nem.
1: Sokak örömére, még többek bánatára, hanem szépen lassan tényleg elköszönünk. Erre hála és a köszönet Kittinek, aki itt volt, és hát egy ilyen csodával ismertetett meg minket, mint Zsigmond, Angi, mind a két dala. De a másikba belehallgattunk adáson kívül.
0: Az
1: jó, hogy nem azt játszottuk, mert abban van csúnya szó.
0: Használt csúnya szavakat, igen. Pedig én azt hittem, hogy ő is ilyen cuki vonalat képvisel, de nem, ő a menő vonalat képviseli.
1: Hát ő nagyon, mert elfelejtettem azt a rímpárt, már mindjárt visszahozom.
0: Mert a másik szövegében volt olyan is, hogy halálfejes a körmöm. Ez azért durva.
1: Az már 8 évesen is kemény.
0: Nekem volt egy ingem, amin belül voltak kis halálfejek. Menőnek is éreztem magam.
1: Hát körülbelül annyira voltál menő, mint ő.
0: Te valahol hordtál halálfejet? Bárhol.
1: Volt. Képzel, volt még halálfejes boxer alsóm is.
0: Na, az igazán
1: magány. Ráadásul úgy volt, azt hiszem, hogy piros, és azon voltak fekete halálfejek.
0: De kár, hogy akkor még nem ismertelek, amikor ilyen menő voltál.
1: Nem szoktam a haverjaimnak a boxer alsóimat mutogatni egyébként. Ja, meg vagyok. A rímek kecsik, a fittek mecsik.
0: Magic, nem?
1: Nem, mecsi.
0: Jó, passzol.
1: Pass,
0: de van egy, lejjebb van egy olyan, ahol magic is van. Vagy végig meccsi van? Csak meccsi, a csak YouTube te... felirat elcseszte?
1: Igen.
0: Jaj, nem, artikulálj, te is lány, te jány, nem tanított meg a nagymamád artikulálni. Milyen büszkék lehetnek rá a szülei, nem?
1: Hát ha nem hallják ezt, akkor talán.
0: Na jó. És köszönjük szépen I.S. Rolandnak, aki bárkiről letüsszenti a kalapot.
1: És köszönjük szépen a plüssnyulak keménységével vetekedő tüsszentést produkáló Lidl Adamnak.
0: Jól van, holnap korán kelünk, 6 után nem sokkal itt várunk mindenkit, most érezzétek jól magatokat Zimmerer Tomival, és legyen szép a napotok, sziasztok!
1: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Lidl Ádámmal! Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel!

szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Csökkenthetik az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, megkezdődött a beiratkozás a magyaródi militári táborba. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés ma eheti kétnapos ülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés a megszokottaknak megfelelően 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. Megkezdődött a beiratkozás a katonai és rendészeti pályára irányító egyhetes militári táborba, amelyet június 21-től rendeznek Magyaródon, közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, a 10 és 18 év közötti jelentkezők a nyári szünetben egy hetet töltenek el katonai körülmények között egy erdőszélén kialakított táborban. A magyaródi militári tábort 21 éve szervezik meg. A június 21-én induló egyhetes turnusokba a tábor honlapján keresztül lehet jelentkezni. Horváth Zsolt, a tábor vezetője szerint, ha nem is mindenki választja a hivatásának ezt a nem könnyű pályát, de legalább jobban fogja tisztelni annak művelőit. Erős 7,8-es magnitudójú földrengés rázta meg hétfőn a Fülöp-szigetek déli részén található Mindanao szigetének térségét, írja a Reuters. Helyi híradások szerint a környéket utórengések is sújtották, és a lakosok elhagyták otthonaikat, hogy menedéket keressenek. A hatóságok jelenleg a károkról és sérültekről szóló jelentéseket vizsgálják. A Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Japán egyes partvidékein cunami riadót adtak ki. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórház tatabányán. Június 10-én, vagyis szerdán általános állapot felméréssel, testösztetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadás

0: A lelki egészségszűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kész higiénés gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes.
1: Időjárás.
0: Sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is lehetnek majd.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A kérdés velem együtt, ugye? Hello, hello, buenos morgen, ki koktélbel köszön, indítom a négy órásot. Kevés duma, jó sok zene, mindemellé Tamás, bulvárcsokor és sok minden érdekesség. Steve Kruger rögvest, jön a Manuel és Walmart kollab, találkozhatok. Sherry Collan, itt meg Arnold Kez, jön a Talk to You!

Tommy Schulz és Brahms újdonságot játszottam Better Time címmel. Ez a Koktél 4 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy itt vagy. Medárd napja van ugyan, de ezúttal nem hoz esőt nekünk. Sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. 29 fok, na ez a maxi. Az UV-sugárzás pedig 11 és délután 2-3 óra között jó erős lesz. Ha tudtok, akkor védekezzetek. Én tudok nem védekezni, bár igazából a stúdióban azt is tudok, viszont tudok bulvárcsokrot is hozni. David Guettával nem sokára, előtte itt lesz Üzsel az Ultra Naté klasszikkal, a Free érkezik, jön a Maroon 5, no meg a Black Eyed Peas és az Ozuna kollab Mamacita. Zötyög már is alattam, csak slágerek közt a tiéd.

20-es Kim Petras, a When We Were Young szólt a The Logical Song 3 évvel ezelőttről. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással 2 óráig tölthetjük együtt az időt. Ígértem neked Bulvár Csokrot, Nestek, benne pedig David Guetta, a világ első számú DJ-je, legalábbis így tartják számon. Akkorát gurított a Coachella Fesztivál Quasar színpadán, hogy a közönség azóta is a leesett állát keresi a homokban. Történt ugyanis, hogy a francia zenei zseni a szettje közepén nem mást hívott fel maga mellé a pultba, mint a dögösebbnél is dögösebb. Na kit? Hát persze, hogy Jennifer Lopez-t a vadonatúj Save Me Tonight című daluk kapcsán. No, olyan nosztalgiázók is kaptak egy hatalmas löketet, mert David az óriási buli közepette egy érzelmes blokkal tisztelgett a néhai Avicii emléke előtt is, a legendás Levers lejátszásával. Nos, egy a lényeg, az 58 éves francia producer egyszerűen nem öregszik, és úgy tűnik a pop királynők még mindig sorba állnak nála a slágerekért. Aztán, hogy melyiknek készít? Az egy jó kérdés, Jennifer Lopeznek készített, azt tuti. Bulvár Csokor, benne David Guetta, jön a Sophie Tucker, Dr. Béres király Lindával, elsőként

0: Kármit László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
6: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
5: június 10-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértes Center. Éj színesen!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, jó napot kívánok! 11 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Történelmi előadás lesz Oroszlányban. Tűz volt egy zalakarosi szálloda alak sorában. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Több száz embernek kellett elhagyni a hétfő hajnalban egy zalakarosi szállodát, amelynek alaksorában kisebb tűz keletkezett, tájékoztatta a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t. Kósi Zsolt elmondta, nem sokkal 2:30 után érkezett a jelzés, hogy az alaksori mosdóhelyiségben törölközők kaptak lángra, ami nagy füstöt okozott. Az alakarosi és a nagykanizsai hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet, majd ventilátor segítségével kiszellőztették az alaksort. Az oltási munkálatok idejére a tűzoltók kiürítették az épületet, 380 embernek kellett ideiglenesen elhagynia a szállodát. A személyzet és a hotelben szállást foglalók alig több mint 1:30 után visszatérhettek az épületbe, tette hozzá a szóvivő. Az MTI információja szerint a szálloda egyik alkalmazottját enyhe füstmérgezéssel vitték kórházba. 11 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-vel. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 5, szombaton 2, vasárnap 3 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa a Bocskai és a Hajduk című képes történelmi előadásra várja az érdeklődőket, június 11-én csütörtökön 17 órai kezdett el. A rendezvényen halálának 420. évfordulója alkalmából Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelmére, valamint az általa vezetett felkelés befejezésére emlékezik Árva Ferenc földrajztörténelem szakos tanár. A helyszín az Oroszlányi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes. Nyárnyitó koncerttel várja a közönséget június 14-én vasárnap 17 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve könnyed nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosába.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő komoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is lehetnek majd.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői borkímé.

0: megjelenítése Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Mindig ám ebben az órában is. Sziasztok, ez már a második koktél. 4 órában kevés duma, jó sok zene és Tamás. A Bulvár Csokorban most nem egy előadó vagy egy sztár érkezik, hanem egy dal, méghozzá a Bambó Leo. Na mesélek róla, ígérem, jön Mark Embor, Marshmello, Sean Paul, meg Alex Warren, ahogy ígértem, tétek a Fever Dream.

Campbell és a Closer to Me volt a tiétek a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában Tamással, kevés duma, jó sok zene, 2 óráig töltetjük tehát együtt az időt. Ígértem Bulvár Csokrot, és azt is ígértem, hogy nem sztár, vagy előadó, vagy énekes, vagy zenész, vagy akárki, hanem egy dal érkezik majd a blogban, méghozzá a nagy sikerű Bambó Leo. Jó lesz, én megvárnám a helyedben. Medárdok, ti is érkeztek, névnapot ünnepeltek az eredetéről. Mindenképpen mesélek, a Bedouin Sound Clash mindjárt itt a nagy klasszikkal jön, Sebuzi, a Jacqueline című dalt pedig most hozom, csak slágerek közt itt van Daniel Fee.

3:30 órában kevés dumával és persze jó sok zenével mindez, és Robert Schumann német zeneszerző születésnapján. És ha már kalendárium, a medárdok ünnepelnek ma, a Tingerman eredetű név a tiétek jelent, és a hatalmas, erős és még merész is egyben. Hoppá, ti vagytok a tökéletes Terminátor. Boldog névnapot nektek, a többieknek üzi, köszöntsétek őket, és ha már azt emlegettem, hogy tökéletes, akkor a Bamboléó dal is bátran mondhatom, hogy az. Nem sokára érkezik a bulvár csokorban, a halott pénz előtte jön a cello, Ariana Grande, Noi, Selena Gomez, ilyen lesz a Single Song.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
2: A Jó világ van koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert.
1: Majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX.
2: Június 13-a, Komáromi Erőd.
1: Találkozzunk ott.
2: Jegyek a vantiket.sk oldalon kaphatók.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ami van a levegőben. Hát oxigén, nitrogén, hagyd ne soroljam még. Oké, na hallod, pénz, nagy klasszikja itt a Forráson. Ez a 4 órás magazinműsor a Koktél kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Ne feledd, a bulvárcsokrot ígértem, úgyhogy már itt is vagyok vele. A világ egyik legismertebb latin flamenco slágerével, amelyet a dél-franciaországi spanyol roma származású Gypsy Kings együttes tett világhírűvé. A dalt tehát a csapat tagjai jegyzik, de valójában egy zseniális zenei egyvelegről, mashupról van szó. Strófáinak dallama és szövege Simon Diaz venezuelai névzenész 1980-as öreg ló Caballa Viejo című ikonikus dalából származik. A lüktető refrént Carmen Miranda brazil énekesnő 1931-es azonos című szamba slágere ihletett, a stílus pedig hát a rumba és a flamenco, ezt a Gypsy Kingsnek köszönhetjük. Spanyolul egyébként a bamboleo szó imbolygást, ringást, dülöngélést vagy lötyögést jelent, hát igazából akkor be vagy rugva. Ez egyébként egyszerre utal a táncra és az élet hullámzásaira is. A nóta azóta számtalan filmben, sorozatban és reklámban is feltűnt, az egyik legkedvesebb modern utalás a Sing című animációs filmben látható, ahol a Rosita, a malac mama táncol rá extázisban egy élelmiszerbolt közepén. Gyerekek, de ezt nem láttam jönni, megmondom őszintén, de örülök, rám fogok keresni Sing, alias Énekelj, és ott van malac mama, aki extázisban táncol. Nos, bamboleo, jön már is, így lesz Szív és Jacob Banks, a Switch Disco-val is találkozol, Charlotte Henninggel közösködve, itt pedig a David Gontier és WVRS közös bamboleo a tiétek. No persze, hogy csak slágerek közt, na kukkoljuk azt a malac mamát.

Susan One Republic és Leon Nicole Fire 2 évvel ezelőttről hoztam ám. Ez a koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene, a minden mellé persze Tamás. Kitty jön a legfrissebbekkel, aztán állok és Bibi Rex a közösével robban a 3. óra. Milyen lesz a Deep in Your Love?

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Ma több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás. A kormány visszaállítja az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Éles Benedek lett a Kék Tigrisek házi gólkirálya. Nemes Kitti vagyok a Déli Hír összefoglalóval. Június 8-án, azaz a mai napon több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás 8 és 15 óra között. A megadott időpont tájékoztató jellegű, a befejezés a helyszíni ütemtől függhet. A szolgáltató tájékoztatása szerint ma 8 és 15 óra között transzformátorállomás karbantartás miatt tervezett áramszünet várható. A szolgáltató kéri a lakosság türelmét, részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölte a kormány közösségi oldalán. Hozzátették, a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek ismét néhány kattintással elérhetők lesznek online. Mint közölték, 2024. augusztusában szüntették meg az ETDR nyilvános felületét. Június 11-én, 12-én az esztergomi ünnepi könyvhét rendezvényein irodalmi programokkal, előadásokkal, dedikálásokkal és gyermekfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket. A program sorozat június 11-én csütörtökön 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Kapcsolatok házában, ahol Smölc Margit író, a Heliser József városi könyvtár igazgatója mond majd köszöntőt. És végezetül sport, Éles Benedek lett a Kék Tigrisek házi gólkirálya, közölte a Tatabányai Kézilabda Klub a közösségi oldalán. Éles fantasztikus szezon tudhat maga mögött a 2025-26-os idényben 164 találattal a MOL Tatabánya KC leggólerősebb játékosa lett, 100 gólt szerzett a KNH ligában, 54 gólt az Európa kupában, 12 gólt a Magyar kupában. A házi gól lövő lista top 3 játékosa, Éles Benedek, Rakowski Bence és Daniel Moszinti.
0: Időjárás.
1: Napos időre van kilátás, kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 30 fok között alakul. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a felhőzet, és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok várhatók, 31 fok lesz a csúcs.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hogy lehet fekete a rózsaszín? Na, kiderül majd a bulvár csokorból, hiszen jön a Blackpink. Hello, hello! Ez a Koktél 4 órában a Forrás Rádió magazin műsora Tamással. Kevés duma, jó sok zene. Chapel Roll, mindjárt jön kis Kevin, a Milky Chance, no és Alok és BB Rex a közöse. Ígértem, persze, hogy hozom. Kezd már

tét hoztam el neked. Ez volt az a dal, amivel megismertük a hölgyet. Most, hogy melyik volt az a dal, amivel a Blackpinket ismertük meg? Rövidesen mondom, jön a csapat a Bulvár Csokorban, és persze találkozol majd a Buenos Morgan visszatekintővel is. A barátok olyan emberek, akik jól ismernek, és mégis szeretnek. Na, hogy kitől származik, azt nem tudjuk. Lehet, hogy valaki benne az egyik ilyen kocsma nevű műintézményben úgy gondolta, hogy négy feles után nagyon bölcset tud mondani. Igazából nem is olyan hülyeség. Tedd a memóriába, ha kell, akkor pedig persze, hogy vedd elő. Jön tehát mindjárt a Blackpink. Jennifer Lopez is énekel egy nagyot. Alan Walker pedig Sasha Alex Lone-nal közösködik. Itt a Hero!

Blackpink in your area. A Blackpink, no és persze, hogy a Jump repült feléd, a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában, kevés duma, és persze jó sok zene. És ha már emlegettem, hogy Black meg Pink, hogy lehet rózsaszín a fekete, a bulvár csokorban itt van már is egy csapat. A név amúgy a keménység és a nőiesség, édesség kontrasztjára utal. A koncepció lényege, hogy a nők nem csak szépek és aranyosak, tehát pinkek, hanem rendkívül magabiztosak, erősek és tehetségesek is. Na megmondom őszintén, amikor meghallottam ezt a Blackpink nevet, ez rohadtul nem jutott az eszembe. Zenejükben ez a kettőség dominál amúgy, a dögös hip-hop ritmusok és az elektronikus dance elemek, valamint az erőteljes pop dallamok keverednek. Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Na ők a tagok. Csak így röviden tárgyalagosan. Egyébként a Blackpink a legtöbb feliratkozóval rendelkező zenei előadó a YouTube-on, több mint 90 millió van, és a legtöbbet streamelt női csapat a Spotify-on. Ja, és még el nem felejtem, ha már csinosak, mind a 4 tag a világ legnagyobb luxus divatházainak globális nagykövete. Dől a lóvé, ez biztos, van pénz lóvéra, mondhatnánk bátran. A Blackpink itt nálunk a bulvár csokorban. Jön mindjárt a Bonos Morgan visszatekintő, előtte Professor Green Emily Sunday-val jön Tóth Abigail Accent-tel, itt lesz a Fugees nagy klasszikja, H és S&T pedig egyből a kereskedelmi szünet után indítja a Baby-t.

0: tévémoci nem hoz lázba, még este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán, június 12-én este.
6: Előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról.
5: Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Castle Green, és persze Emily Sunday, ahogy ígértem, 14 évvel ezelőttről játszottam. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Előtte mindig a Buenos Morgan pörök, 6 és 10 óra között ébredtek ezzel a programmal. A mai reggel folyamán Ádi öccsének az államvizsgájáról volt szó. Pontosabban hát igazából Ádi öccséről, aki egyfajta preferencia munka a kórházban. De hogy konkrétan ez mit is jelent? Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Öcsém most kórházban van, hál' Isten már javul az állapota, minden rendben lesz, jó kezekben van, de képzeld el, hogy a Sote kórházban van, és kapott egy olyan dokit, aki egy kis Dr. House, és vannak neki a kis tanoncai, és ők intézik a dolgokat, és kvázi körbeugrálják az öcsémet. És már a múlt héten volt az, hogy bement hozzá egy ilyen turista csoport, ilyen angol orvostan hallgató diákok, és az volt a feladatuk, hogy állapítsák már meg, hogy az öcsémnek mi a baja, és így a tünetekből, és azon rögtem nagyon, hogy csaltak. Tehát, hogy mondták nekik, hogy bármit lehet kérdezni, csak azt nem, hogy mi a betegsége. És ezek a szerencsétlenek megkérdezték, hogy milyen gyógyszereket kap, és abból visszakalkulálták, hogy akkor mi lehet a probléma.
3: Ez jó dolog, hát figyelj, ez logikus gondolkodásra van.
2: És várjál, most megkérdezték az öcsémet, hogy zavarná-e, hogyha hétfőn, azaz ma, államvizsgatétel lenne. Úgyhogy ma tessem az államvizsgatétel.
3: Figyelj, lehet, hogy öcsémet egy pár év múlva tanítják, mint tananya.
2: Igen, és bemegy hozzá majd egy vizsgázó, és hogyha meg tudja állapítani, hogy mi baja, akkor meg lesz neki az államvizsga, hogyha nem, én mondtam neki, hogy majd így egy ilyet kölgjön már be valamit, vagy lehetne az, hogy három ajtó van, és az egyik mögé beraknak valakit, aki nem beteg, és akkor meg kell mondani, hogy melyik az egészséges, nem tudom, de remélem nem tartják benne a jövő évi, vagy a pótvizsgákig.
3: Ugye, mi volt az a Rózsa Gyuri vezette, volt ilyen vetélkedő.
2: A zsákba macska,
3: tényleg az. Tehát, hogy, és akkor tessék választani, egyes, kettes, hármas, és akkor...
2: Zsákba műtét, kettes melkas nyíki.
3: Hát így, tényleg. Hallod, egészen új ötleteim lennének. Üzennék így az orvosi egyetemek vezetőségének, jó? Hogy vonjanak már be minket a következő brainstormingba, ha megújítanák az államvizsgát.
2: Én mondom Dávidnak, hogy ez gyanús, hogy augusztusig benne akarják tartani a pótvizsgák miatt. Tehát, hogy azért itt legyen nyitott szemmel ezekben a dolgokban.
3: Hát meg kérjen azért már pénzt egy idő után.
2: Egyébként valamit kéne.
1: Buenos Morgan! Minden hétköz

Breeze egykoriával a WEDC és Samira jelentkeztek. Ez volt az I Love Your Smile. Zártam a harmadik órát. Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene. Már is Andi a legfrissebbekkel, aztán robogunk Szent Klárral. Jelesz a Break Up Glow.

0: reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van valami a levegőben.
2: A tavalyi hatalmas siker után idén újra a Vízzenevirág Fesztivál színpadán. A Halott Pénz. Június 26-án este Tata ismét megtelik zenével, energiával és felejthetetlen pillanatokkal. Készülj a legnagyobb slágerekre. Ez az este is hatalmas lesz. Ne maradj le! Jegyek és információ www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perc múlva 1 óra. A megújított panaszkezelési rendelet az újfajta piaci szereplőkre is kiterjed. A kőolaj ára több mint 4%-kal nőtt az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. A turisztikailag frekventált területeken végez ellenőrzést a Vármegyei NAV. Itt Talár Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A Magyar Nemzeti Bank megújította a pénzügyi szervezetek panaszkezelésének módjáról szóló korábbi rendeletét, egyebek közt a jogszabályi technológiai változások, illetve új típusú felügyelt intézmények megjelenése nyomán, így az immár kiterjed az újfajta piaci szereplőkre, közölte a jegybank az MTI-vel. Az ügyfeleket védő panaszkezelési szabályok a továbbiakban kiterjednek a pénzforgalmi, elektronikus pénz vagy utalvány kibocsátó intézményekre, a hitelgondozókra, illetve pénzügyi kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységénél a posta elszámoló központra is. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése ma reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Ma hajnalban Irán és Izrael kölcsönösen rakétacsapást mért egymásra, fenyegetve az amúgy is törékeny tűzszünetet, miközben nincs érdemi előrelépés a Washington és Teherán közötti tárgyalásokon. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága augusztus 30-áig a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzi a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Június 13-án szombaton 17 órakor nyílik meg Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben az Esztergom Szent Király kiemelt magyar nemzeti emlékhely összművészeti tervezete és kisugárzása a múlt, a jelen és a jövő egysége szellemében című kiállítás. A tárlat Esztergom Szent Király történelmi és szellemi örökségét mutatja be, valamint azt a jövőbe mutató összművészeti koncepciót, amely a nemzeti emlékhely múltját, jelenét és jövőjét kívánja egységbe foglalni. A kiállítás június 29-ig látogatható előzetes egyeztetéssel, illetve szombatonként 9 és 17 óra között. A részvétel ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szomorít. Na, a Bullard Csokor viszont nem, mert hogy nagy kedvencem érkezik, akinek a dalait imádom, ő Sophie Alice Baxter, nem sokára mesélek róla. Koktél, 4 órában kevés duma, jó sok zene Tamással. Jön az M-Funk, Justin Bieber, Junior Jack és Saint Clara, úgy ígértem, kezd már is a Break Up Love.

tiétek egy újdonság a Forrás Rádió színpadán. Csak slágerek a nap 24 órájában, ne feledd, ez a koktél, egész jó időnk lesz, bár inkább ezt már melegnek nevezném, legalábbis az én szemszögömből. Ki hogy látja? Azt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy a barátok olyan emberek, akik jól ismernek és mégis szeretnek. Na ez a koktélos bölcsességem, tegyétek fel a memóriába, ha kell, akkor pedig vegyétek elő. Jön majd a Bulvár Csonkor, benne Sophie Ellis Baxter, és persze Bálint Lackó is, hiszen ővé lesz majd a délutáni csúcs, úgyhogy ő már lassan készülődik. Addig viszont jobbnál jobb dalaink, a 21 Pilots, itt lesz Gracie Abrams, és a hegyeken túl, na meg olág.

A 21 Pilots és a Ride pontosan 10 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és persze Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Hírem van az M1-esről. Hegyeshalom felé a 19-es és a 27-es kilométer között burkolati elfestés miatt a külső sáv le van zárva. Emiatt az érintett szakaszon csak a belső sáv járható. A munkavégzés előtt a kialakult torlódás már több mint 3-4 kilométeres. A kocsisor állítólag az M0-as autóútig húzódik. Aki teheti, válaszol más útvonalat. Úgyhogy, ha teheted, akkor válasz. Viszont jó hír, hogy a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóága már nyitva. Ha ez számodra jó hír, örülök. 0620-978-9785-ös a számom. Ha van infód, akkor dob nekem. No, ami tudni jó hír, hogy jön mindjárt Sophie Ellis Baxter, persze, hogy a bulvár csokorban. Addig viszont énekel Felix Jan mellett Kamráttól, Chloe Kajsától, no meg Zsüvöltől és Noémitől is kaptok egy dalt. Csak

Christian és persze Sophie-Liz Baxter, ahogy ígértem nektek, a Ready for Your Love volt a tiétek, 2 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail kereken 4 órában, kevés Zsumával, jó sok zenével és Tamással, na meg a Bulvár Csokorral, képzeljétek a 2000-es évek diszkó királynője a terítéken, Sophie-Liz Baxter alaposan beindította a pletykagépet a napokban. Az énekesnő nemrég egy interjúban kitállalt ugyanis arról, hogy mit mondott neki az édesanyja, amikor Sophie fiatalon teljesen váratlanul teherbe esett az első gyerkőcével. No, az anyuka, aki amúgy maga is tévésztár volt, nem esett pánikba, csak annyit mondott a lányának, idézem, lehet, hogy nem megfelelő az időpont, és lehet, hogy nem ő a megfelelő férfi, de ez a megfelelő baba. Nem zseniális a duma? Dehogy nem. No, Sophie azóta mellesleg már 5 gyermekes szuper anyuka, szóval a tanács úgy néz ki, hogy bevált. Zeneügyben sincs megállás, a 47 éves popdíva most jelentette be, hogy jövő nyáron visszatér az egyik legnagyobb kedvenc fesztiváljára, a Galway International Arts Fesztiválra. Mondanám, hogy várjuk, de hát nem csak mondanám, mert hogy várjuk. Imádom a hangját, imádom a dalait. Na, így vagyok Innával, és ő érkezik mindjárt. Jön a Stuck in Limbo, a Lócival játszunk, és nem táncolunk jobban, mint ő. Ez tuti, elsőként pedig itt az Arizona, csak slágerek közt tiéd az I Was Wrong.

Jewel és Lika Morgan kollabja az imént, az In the Air Tonight volt a tiétek, csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy velem tartasz, ez volt az utolsó dal ebben az órában, sőt, mi több magában a koktélban is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 4 órában Tamást kevés dumával, jó sok zenével hallottad. Fogod holnap is, jövök majd persze, hogy a koktéllal 10-kor beesek, addig tedd el a poharad, akkor viszont mindenképpen elővesszük és újra töltögetjük, rendi? Na oké, Lackó, na a folytatásban egészen 6-ig a délutáni csúccsal, majd pedig én jövök vissza, itt leszek az európai kedvencekkel a charterben, utána pedig majd DJ Bóli a Light Session 2 óráját hozza el. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok, jó napsütézést, hogyha van ilyen szó, én most már kitaláltam, azt tuti, évezzétek a nap UV-sugárzással teli sugarait. Naked és Circo Waves közöse kezd, mindjárt a Sweet Motion, én pedig holnap győszök!

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 26-án felpesdítjük a hangulatot a Tatai Öreg tópartján, mert K. Kevin érkezik a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadára. Készülj egy felejthetetlen péntek estére, ahol a legnagyobb slágerek, a brutál hangulat
2: és több ezer ember energiája találkozik egy hatalmas buliban.
1: Szólj a haveroknak!

0: Négy nap. Végtelen élmény. Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kertigépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Végre! Közeledik!
2: Ismét beköszön a spórolás napja Vértes Centerben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértes Center Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
3: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kupon beváltási nap
2: június 10-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
1: Vértes Center. Éj színesen!
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulája

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perccel járunk 2 óra előtt. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, ismét egészségügyi szűrőnapot szerveznek a Tatabányai Kórházban. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Mecser Tamás rendőrdandártábornokot bízza meg az országos rendőrfőkapitányság vezetésével Magyar Péter miniszterelnök június 8-ai hatállyal, tájékoztatta a belügyminisztérium az MTI-t. A polisz.hu szerint Mecser Tamás 1988-ban kezdte pályafutását a kazincbarcikai rendőrkapitányságon nyomozóként, elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, majd a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen jogászként szerzett diplomát. Dolgozott az Edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaui Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyetteseként tevékenykedett. Korábban megkapta a rendőrségi főtanácsos, valamint az év rendőre címet, és átvehette a Magyar Érdemrend lovak kereszti kitüntetést. 2024-ben Kazincbarcika önkormányzata Pro Urbe Kazincbarcika díjat adományozott Mecser Tamásnak. Tragikus esemény történt vasárnapról már a virradó éjszaka. Nem sokkal éjfél után a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium egyik diákja kizuhant a kollégiumi épület 5. emeletéről. A gyermek szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják, közölte a gyermek és oktatásügyi miniszter az MTI-vel. Lannert Judit a kormányzati kommunikáció által eljuttatott közleménye szerint a tankerület azonnal intézkedett és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel, a diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapotfelméréssel, testösszetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészségszűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kézhigiénes gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa a Bocskai és a Hajdúk című képes történelmi előadásra várja az érdeklődőket június 11-én 17 órai kezdettel. A helyszín az Oroszlányi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kamaraterme, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos idő lesz, vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Nagyon szépen köszönöm az infókat, és egyben sok szeretettel köszöntelek benneteket a Forrás Rádió délutáni csúcs című műsorában. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és azt is megígérem nektek, hogy ebben az órában is hozok jó néhány érdekességet, persze mellette közlekedési információkat, és csak slágereket. Mivel is kezdünk? Mégis Circa Waves, kezdjük már is a Speedy Motionnel. Ne menjetek sehova!

ez a Forrás Rádió csak stágerekkel, na meg persze közlekedési infókkal, ami a délutáni csúcsnak egy szerves része. Hegyesalon felé a 19-es és a 27-es kilométerek között azért készüljetek, ott korábban sávzárás volt tévében, ami megszűnt, de a kilakult torlódás még mindig több kilométeres, és elér a kocsisorra az M0-ásra is. Szárliget térségében is hasonló a helyzet, munkavégzés kezdődött, emiatt csak egy sáv járható, tehát a két sáv helyett egy van. Mindegy, a munkavégzés előtt 10 kilométert meghaladó szakaszos torlódás alakult ki, így aztán Bicskénél lehajtva egyes főút kerülés, mindenképpen így tegyetek. E1-es szintén főváros felé a 17-esnél megnyitották a Biatorbágyi csomópont felhajtóvágát, úgyhogy most már azt is tudjátok használni. Hát reméljük, hogy ez így is marad. Szóval a kérdés az, hogy lesz-e még valami a mai napon, remélem, hogy nem, de ha mégis, akkor ti azokkal az információkkal is segíthetitek a hallgatótársakat. 0620 98 98 5. Köszönjük szépen, balesetmentes jó utat!

0: A Buenos Morgenben is vannak érdekességek, és egyfajta jó tanácsot is kaphattok a következőkben annak kapcsán, hogy hogyan tüsszentsünk.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na de. Így hirtelen, miközben itt szólnak a dalok, egyszer csak ezt halljuk, hogy... Jelzem, Rébi kolléga így tüsszent.
3: De a fólomba belebújva.
2: Én hogy tüsszentek, Kitty?
3: Nem tudom.
4: Hát abban beleremeg a föld.
2: Hát körülbelül úgy hallják, hogy
4: két épület, de odébb is tudja mindenki. Az olyan, mint az oroszlán, hogy ha közösül 8 kilométeren belül hallatszik. Ha Roland tüsszent, az szerintem környék mindenki hallja.
2: Hát kinek? Ki mit tud úgy, hogy annak nagy hatása legyen, tudod? Én tüsszentelik.
4: De én visszafolytom, mert én meg vagyok nevelve, tehát nekünk otthon
3: de
4: nem szabad hangosan tüsszentet. Jó, hát ebbe fog meghalni. Sírva tüsszentem magam.
3: Mi Ádi, enged szabad gyere.
4: De meg lehet halni egy tüsszentésben? Tehát van olyan, hogy valaki hát, visszafolyt egy tüsszentést és összeesik?
2: Eddig még nem sikerült, de te lehet az első.
3: A Darwin díjas.
2: Egyébként igen, abszolút Darwin díjas halál lenne.
4: Azt tudni.
2: Egyébként pedig tényleg olyan, tehát hogy úgy képzeljétek el, hogy az Ádi úgy tüsszent, ahogy egy plüssállat sír. Nagyjából. Tehát, hogy egy ilyen közepes méretű plüssnyúl nagyjából úgy sírna, ahogy az Ádi tüsszent.
4: Hát ilyen szépet nekem még nem mondtak.
3: Ugye?
2: Na. Úgyhogy na. Lennél-e szívesen közepes méretű plüssnyúl?
3: De nem fog vissza magad, jó? Tehát nyugodtan.
2: Most már, hogy az elsőn túl vagyunk, most már jöhet a többi.
4: Hát megvan az üzenet. Annyi gusztustalan mód van, tehát hogyha ti mit csináltok, hogyha már nincsen időtök zsebkendőért nyúlni, de érzitek, hogy jön, akkor hogyan?
2: Tehát például lehet valaki tenyérbe.
4: De ez ott utána ragad a kezed, meg kell fogni a keverőpultot, számítógépet, kezed fogsz.
2: Igen, könyökhajlat, az is játszhat.
4: Hát az, te bele találsz?
2: Bele. Rugalmasabbaknál tért hajlat.
4: Hónajba lehet?
3: Hóna, igen.
2: Hát lehet, de azt azért úgy nem erőltetni.
4: És más könyökhajlatába?
2: Na, az még szép egyébként, igen. Gyorsan, hogy rákapsz valakinek a könyökét.
4: Én rászoktam erre, ha hirtelen jön, akkor a póló alá. Mert akkor az úgy bennmarad.
3: De azt mondja, hogy a tenyeredbe miért. De az jó, hogy az egész melkasod, hasad és minden.
2: Minden túlhás, érted?
4: Hát de inkább az, mint a tenyerem, amivel megfogom a pultot. Senkit nem fogok meg a hasammal napközben.
3: De azt le tudod fertőtleníteni a kezedet.
2: Hát te.
4: Hasad most nem tudsz itt. Kéne most dob.
2: Ja, Kitty, azért ezt bajosan tudnád, tudod?
3: Tehát azért... Főleg ebbe a szedbe most. Hát ez egy
2: de most tudnád? Ezt most úgy dekoltál, hogy ebbe tudnád, igen. Tehát
3: az nem is az egybe van, tehát hogy ezt fölülleveszem, ja? Ezt levettem.
4: Tüsszentenél a Kitty hasára? Ha már itt tartunk.
2: Lenne szerintem, lenne sok jelentkező, aki így ebbe a dekoltásba beletüsszentene.
4: Na, ez például... Ez például
2: titkó tüsszentés. Ez egy egészen új kifejezés. Ilyen még nem volt.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

0: Balázs Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
4: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
3: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
4: Június 13-a, Komáromi Erőd.
3: Találkozzunk ott!
4: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap

Wicked Wonderland, Martin Tunzsvog itt a Forrás Rádióban, csak slágerek, és természetesen néha egy kis info, mert hogy Ariana Grande nyitott egy újabb házasságra, a koncertjén tett rá egy egyértelmű utalást. Ugye a szombaton kezdte meg az Eternal Sunshine nevezetű turnét, és az Aucklandi felépés során többek közt a Thank You Next című dalát is előadta, a koreó közben pedig egyértelmű utalást tett arra, hogy újra szívesen férhez benne. A dal azon részénél is, amely arról szól, hogy egyszer akar megházasodni, de az a döntés hosszú távra szól, Grande kettest jelzett a kezével, jelezve, hogy hát belefér még egy házasság az életébe. Egyébként az énekesnő 24-ben 3 év házasság után vált el Dalton Gomez-től, és rögtön össze is jött Wickedbeli kollégájával, Ethan Slaterrel, aki úgy tűnni, hogy még mindig egy párt alkotnak, tehát ez egy másik kérdés megint csak. Szóval itt a Forráson most, itt ez a helyzet, és hát jelentkeztettek Ariana Grande irányába, ha szeretnétek. Szóval Boniem és Ria addig is, itt van a Sunny.

nomás llantos, nomás penas. Hoy renazco, hoy soy nueva.

Shaggyvel és Laviniával, ti pedig továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled, csak slágerekkel, és természetesen mindeközben fontos közlekedési információkkal is, amelyeket tőletek is várunk. Tudjátok, ismeritek jól a számunkat, 0629789855 változatlanul az elérhetőségünk, itt pedig aztán mindent is meg lehet írni, persze nem csak a közlekedési infókat, hanem mondjuk jelentkeztetek Ariana Grande felé, de hát azt nem ígérem, hogy mondjuk ezt továbbítani is tudom. De ha egyszer erre jön, akkor megjegyzem, jó? Azt viszont megígérem. Bye Alexel és a Steppel viszont még mielőtt Andi megérkezne a hírekkel, folytatjuk. Nagy Bogi is közreműködik a Nem Hiszek című dalban, aztán pedig igen Gabriel és Snoop Doggal és a Doors-szal zárjuk majd ezt az órát. Egy olyan legendás dal, ami sokakat emlékeztet a Need for Speed Underground-ra, nem véletlenül engem is, ezért is tudjuk majd énekelni Riders on the Storm, úgyhogy lehet belekezdeni, még én is elénekeltem magam, elnézést érte. Na lényeg, hogy ezzel zárjuk majd az órát, szóval nem

Riders on the Storm, ez volt Snoop Dogg és Doors közös a legendás dalit a Forrás Rádióban, ezzel ért véget ez az óra. Andi jön a hírekkel, én pedig Ellen Walkert ajánlom a figyelmetekbe, Szoranában közösen, ugyanis egy újdonság, az E-Royna érkezik, mutatom.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Június 25-én egy igazán különleges estér indul a Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Demién Ferenc koncertjén
3: a Hogyan tudnék élni nélküled című film két sztárja is színpadra lép.
2: Egy este, amit át kell élni az öreg tópartján. Jegyed van már?
1: Azt hiszem.
2: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Vízzenevirágfesztivál.hu.
2: Négy nap. Végtelen élmény.
4: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
6: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán, június 12-én este. Előtt DJ Dominik, a koncert után

0: 22.000 utast ellenőrzött a rendőrséggel közös májusi akciókban. Horvátország továbbra is élelmiszerbehozatalra szorul. Ma két helyen is várják a véradókat Vármegyénkben. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Mintegy 62.000 utast ellenőrzött a főváros több forgalmas járatán májusban a rendőrséggel közös akciójában a Budapesti Közlekedési Központ, közölte a BKK az MTI-vel. Az ellenőrzések az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os, a 3-as, a 62-es és a 62A villamost, valamint a 2-es metrót érintették. Továbbá kiterjedtek a Kossuth-Lajos tér, az Őrs vezértere, a Göncárpád városközpont és a Korvin negyed metróállomásainak ki- és bejárataira is. A jegyellenőrök 61.916 utast ellenőriztek, az ellenőrzöttek kevesebb, mint 1%-át pótdíjazták, továbbá az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból. A társaság közölte, a rendőrök az ellenőrzések során 187 embert igazoltattak, egy körözött férfit elfogtak, továbbá 2 embert bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállítottak. Horvátország több alapvető élelmiszerből továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel, írt a mai elemzésében a Jutarnyi List című horvát napilap. Az újság a Horvát Mezőgazdasági Minisztérium és a Statisztikai Hivatal adatai alapján készített elemzésében azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágább, feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Horvátország búzából, kukoricából, napraforgóból és szójából többletet állít elő, ugyanakkor húsból, tejtermékből, több zöldség és gyümölcsféléből, valamint takarmány alapanyagból importra szorul. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon 2 helyen is várja a véradókat. 18 óráig Kisbéren a művelődési központban, és szintén 18 óráig a Sári-Sápi művelődési házban nyújthatják karjukat. Június 12-én oktatási tapasztalatok New York City és Washington DC iskoláiból címmel tart Gergely Endre vetített képes előadást Esztergomban. A Szent György mezői olvasókörben 17 órakor kezdődik a program, amelyre várják a pedagógusokat és diákokat, a részvétel ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma derült napos idő lesz, és csapadékra sem kell számítani. A szél több helyen élénk lehet, 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk Vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Azt is meg tudom nektek ígérni, hogy ebben az órában is hasonlóképpen az előzőhez rengeteg slágert hozok majd nektek, és persze emellett jön még a közlekedési információs blokkunk is, úgyhogy abban is segítkezhetek addig is. Most viszont Ellen Walker.

Ti a forrást hallgatjátok mindig veled, csak slágerekkel. Na jó, azért időnként elmondom, hogy mi újság van különféle sztárhírekkel. Sean Penn ugyanis meglepő bejelentést tett, azt mondta, hogy a jövőben egyetlen díjátadóra sem fog elmenni. A többszörös Oscar-díjas színész a 2026-os Tribeca Fesztiválon beszélt arról, hogy számára az ilyen események komoly szorongást okoznak. Penn idén még az Oscar-gálát is kijött, pedig elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat az egyik csata a másik után című alkotásban. A CNN-nek adott interjújában elmondta, hogy nem magával a díjátadóval van problémája, hanem azzal a társasági helyzettel, amelyet ezek az események jelentenek számára. A 65 éves sztár szerint a nagy rendezvények szociális kényelmetlenséget váltanak ki belőle, és már eldöntötte, hogy életében nem szeretne több olyan helyzetbe kerülni, ahol nagyobb csoportokban kell megjelennie. Úgy fogalmazott, hogy még egy afterparty is ugyanilyen kellemetlen lenne számára. És azt is elmondta, hogy a díjátadók gyakran szorongással töltik el, mert úgy érzi, hogy ezek az események felszínesek, és mindenkire csupán néhány perc figyelem jut. A színész szerint ez a légkör kifejezetten nyomasztó számára. Hát, ha ez benyugtat, nekem nincs Oscar díjam, de hasonlóképpen vélekedek Sean Penn-nel, és hát én sem nagyon mennék díjátadóra, bár ha mondjuk kapnék egy díjat, ami az első is lenne egyben, azért mégiscsak megjelennék, de értem, hogy miről beszél. Wachowski Live a folytatásban, Shackles Cell, aztán pedig a Mangoráz és a forgószél is érkezik, úgyhogy tényleg nem érdemes messzire mennetek.

énekelt nekünk Terry Swims. Hát reméljük, hogy azért nektek ebben nem lesz részetek, sőt, azért a délutánt is igyekszünk megfelelően felpörgetni ahhoz, hogy még ez a gondolat véletlenül se fogalmazódjon meg bennetek. Ami viszont a délutánt illeti, rengeteg stáger van még előttünk, mielőtt a közlekedési infokat elhoznánk nektek, úgyhogy Jenny-el, Király Viktor, Lotfi Begivel, illetve a közös Kevin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry érkezik, ami egy 2017-es nyári stáger. Hiszitek-e, hogy ez is már majdnem 10 éves? Hát bánom is én, 9 évesen is marha jó.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Közlekedési információink tehát, ahogy azt hallottátok, és kezdjük már is az M1-essel, vagy folytatjuk? Na jó, ez a nagy kérdés, de a lényeg, hogy jelenleg két helyütt van egy mondhatni kisebb fennakadás. Munkavégzés kezdődött a Szárligeti térségben, 44-48-as kilométer, szakaszos torlódás, 15 kilométeres jelenleg. Hát így aztán azt mondom, hogy egyes főút. Aztán itt van még az M1-es főváros felé vezető oldala, ott a Bélytorbágy csomópontot a 17-es kilométernél már megnyitották, úgyhogy egy picikét így jobb a helyzet. A főutat tehát használjátok, és egyébként használják is, azt látom, úgyhogy ez látszik jelen pillanatban is. Ha pedig közlekedési információtok van, akkor persze a 0620 9789985-re elküldhetitek. Köszönjük szépen, balesetmentes, jó utat!

a Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel, és képzeljétek el, hogy a következőkben is így slágerekkel folytatjuk. A rollercoaster után viszont hamarosan Andi érkezik a hírekkel, úgyhogy tényleg nincs sok időnk addig, viszont zenélni mindenképpen fogunk. Kezdve Ralfi Rozsával.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Végre! Közeledik!
5: Ismét beköszön a spórolás napja Vértescenterben. Az akciós kuponokat keresse az ingyenes Vértescenter Világa magazin nyári számában, és vásároljon kedvezményes áron.
6: Ne feledje, a kedvezmények csak adott napon érvényesek. A legközelebbi kuponbeváltási nap
5: június 10-e, szerda. Részletek a magazinban, valamint online felületeinken.
4: Vértescenter. Éj színesen!
7: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
8: Mindenki hallja.
7: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
8: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Oktatási miniszter a közösségi oldalán. A bejegyzésében azt írta, hogy a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek. Azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Többlettámogatásban részesült a Bajóton megvalósuló parkolófejlesztési projekt, amelynek köszönhetően a beruházás második üteme is megvalósulhat. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a támogatás összege 34.184.139 forintra emelkedett, a projekt befejezési határidejét pedig 2026. szeptember 30-ára módosították. A Top Plus programnak köszönhetően a második ütemben közterületi világítást építenek ki a parkoló környezetében, növelve a közlekedés biztonságot és a terület használhatóságát az esti órákban is. A beruházás teljes egészében Európai Uniós forrásból valósul meg, a támogatás intenzitása 100%-os, írja a dorogimedence.hu. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj hagyományőrző rendezvényt a Bács-Kiskun vármegyei Bugacon, közölték a szervezők az MTI-vel. A Magyar Turán Alapítvány közleménye szerint az esemény a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, és egyben a hun és türk tudatú népek legnagyobb világtalálkozója. Mint írták, a 2026-os Kurultáj új programelemekkel és tudományos kiállításokkal várja az ősi magyar múlt, valamint a turáni népek kultúrája iránt érdeklődő látogatókat. A tájékoztatás szerint a háromnapos Kurultájon több mint 20 nemzet tagjai szerepelnek, és több mint 50 olyan programot rendeznek meg, melyeken a hun, türk tudatú népek képviselői is ízelítőt adnak gazdag kulturális örökségükből. Nyárindító koncerttel várja a közönséget június 14-én vasárnap 17 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve, könnyed nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában.
1: Időjárás.
0: Ma derült napos idő lesz, és csapadékra sem kell számítani. A szél több helyen élénk lehet, 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És mindig a legtutibb információkkal, legtutibb stágerekkel, és persze, hát csak veletek együtt. Sziasztok, szép délután kívánok mindenkinek, ez a Forrás Rádió, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és bizonyosak lehettek abban, hogy ebben az órában is hozok majd jó néhány érdekességet is. De mielőtt ebbe belevágnánk, muzsikálunk, nem is akárkivel, itt van már is a Sophie and the Giants.

és Tony közöse a 100-szor itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, csak slágerekkel. Slágerekből pedig nem lesz hiány a folytatást, illetően sem, hiszen most Lukász a Steve-el és Blackstreet-tel folytatjuk, a Moldigidi, illetve Állok és Jazz Glean közöse érkezik.

0: Bubonos Morgan egy korábbi, ma reggeli pillanatát idézzük felettek ebben a pillanatban, amikor is, hát mondhatni, hogy dilemmába kerülünk, hogy miként és hogyan. Na, ennek a részlete érkezzek most itt a Forráson.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: A következő ez egy nagyon kemény dilemma, ami kettő van most. Minden film végét előre megtudod.
3: Oh.
2: Vagy soha nem nézheted meg a film utolsó 10 percét.
3: Úristen.
4: Hát akkor inkább előre tudom a végét, de lássam.
2: Igen?
4: Persze.
3: De az utolsó 10 percét már valószínűleg kitalálod, ha végignézted.
2: Hát attól függ, mit tetted.
4: Titanicnál igen. A Kobi filmjénél biztos. Ott mindig happy end van, gyerekek.
2: Titanicnál is tudod, hogy mi lesz az utolsó 10 percben, bár nem értem, miért kell 3 órát várni a 3 jelenetre.
3: De az
2: jelenetre.
3: Nagyon rossz, ha megtudod a végét.
4: Meg 30 adjál, és ezt tudtam mondani az asszonynak, csinálj a Titanicot. Mondom neki, hogy figyelj, most is el fog süllyedni.
3: De az rossz, ha megtudod a végét, hát akkor minek nézed meg? Mint azt, hogy inkább kitalálod a sztori végét.
4: Na jó, de ha meg nem nézheted meg.
3: És így legalább
4: meg.
3: Te írhatod a végét, tehát úgy bármi lehet a végét.
4: Az is igaz, de nem.
2: Nem, én inkább végig akarom nézni, tehát én inkább tudni akarom a végét.
4: Igen, én is inkább ezt választom.
2: Te inkább nem nézheted meg, és kitalálod?
3: Igen.
2: Hű, hány filmet másképpen fejezne be a Kitty szerintem?
4: Egyszer ebből csinálhatnánk valami beszélgetés, hogy akkor Kitty hogyan fejezne
3: igen,
4: a filmeket? Találjunk ki alternatív befejezéseket
3: kultuszfilmeknek.
2: Mi lenne a Bambi vége? Boldogan élt a család?
4: Feltámadna.
2: Durva dolgok történhetnek.
3: Ja,
2: oké, okay, utolsó. Soha többé nem csókolhatsz ellenkező neműt, vagy soha nem láthatsz senkit ruha nélkül.
3: De várjál. Tehát, hogyha van egy szerelmed, akkor őt se láthatod ruha nélkül?
2: Nem, soha. Ha ezt választod, de azért megcsókolhatod. Vagy soha nem csókolhatsz meg ellenkező nemű.
4: Ha mi csukott szemmel lehet szerelkezni. Nem, tehát, hogy ja. Azért az...
3: Meg ruhában is.
4: Gyerekek, hát azért na. Hallottunk már ilyet.
3: Megmarad a csók.
4: Hát még akkor lemutatom az internet előfizetést is, tudod. Meg spórolok is vele.
3: Hülye.
4: Úgyse?
2: Kitty?
3: Marad a csók.
2: Az marad?
3: Igen.
2: Akkor mindenki ruhában lesz?
3: Uh-huh.
2: Egyébként szerintem nálam is.
4: Mert ugye az hülye dilemma volt, de igen.
2: Azt azért ne rakjuk zárójelbe, hogy nem zárja ki életed végig a csókolózást.
4: Mármint mi?
2: Hát ugye, azt mondtam, hogy nem csokolózhatsz ellenkező neművel.
3: Jó, de akkor csak azonos neművel.
4: Ja, igen.
3: Na, hát jó.
4: Valóban, csak szűkíti a merítési lehetőséget.
3: Eléggé.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riedl Ádám.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

London a Girl Gone Wild itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel, és időnként azért a közlekedési információkkal is, mert hogy ezek is érkeznek. Ugye az M1-es autópálya az mindig egy kardinális kérdés, főleg itt a vételkörzetben. Most az van, hogy Hegyeshalom felé erős a kamionforgalom. Az M0-ás autó csomópontja és Bicske között a Küsösámban álló kamionosok már torlódást alkotnak, mondhatja egy parkolót, visszahat az M0-ásig, Bicskéig. Wow! Szóval szép araszolás vár mindenkinek. Sokan kerülnek a főúton, így aztán az M0-ás csomóponttól Biatorbágyig ott is dugóra kell készülni. Ha csak teltitek, kerüljétek el a környéket, mert a legenszálltabbak türelmét is próbára telti végigülni ezt a torlódást. Ezt tég ráadásul az Útinform írja, úgyhogy ha ezt ők írják, akkor az már tényleg nagy probléma. Hát nézzétek meg a térképet, ilyet se láttok minden nap, legutóbb talán decemberben láttam egy ilyet, amikor szinte az egész M1-es egy egybefüggő vörös csík volt karácsony előtt. Ugye, hát itt most nem akkora a baj, de azért Bicskétől szépen húzódik az a vörös vonal, úgyhogy óvatosan, és persze vigyázzatok magatokra és egymásra is. Ha közlekedési infótok van, akkor természetesen szívesen és köszönettel vesszük, mint mindig most is, a 0620 978 978 5-ön balesetmentes út.

Forrás hallgatók, itt a Forrás Rádióban természetesen továbbra is a legjobb slágereket hozzuk el nektek, és mielőtt Andi megérkezne a hírekkel, még bőven van időnk, például Miller Dávidra, a Pulmexre vagy az Ultranétre, a Süt a Nap, a Headlights és a New Kind of Medicine érkezik pontosan ebben a sorrendben.

0: Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel. Ultra Négyet és a New Kind of Medicine után pedig jönnek a hírek, természetesen most is Andival, aztán innen folytatjuk majd Kaigóval és Sandro Cavazzával. Velük közösen érkezik az a kiváló dal, amit szerintem már jól ismertek. Hold on me, mutatom!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait! Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürkehályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk, 3 perccel, szép délutánt kívánok. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Lengyelországban több mint 1 tonna heroint foglaltak le. Hangverseny lesz Esztergomban. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallják, jönnek a részletek. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés miatt. A www.segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat a bajba jutottak megsegítésére. Az Ökumenikus Segélyszervezet azt közölte az MTI-vel, hogy a Fülöp-szigeteki Mindanaót a mai napon erős 7,8-as magnitudójú földrengés rázta meg, amely jelentős károkat okozott a sziget több térségében. A katasztrófa legkevesebb 19 halálos áldozatot és 200-nál is több sérültet követelt a jelentések szerint. Mivel azonban a mentési és kárelhárítási munkálatok még folyamatban vannak, ezek száma tovább növekedhet. A rengés és az azt követő földcsúszamlások következtében épületek rongálódtak meg és omlottak össze, áramszünetek és közlekedési fennakadások alakultak ki, a cunami veszély miatti korlátozásokat azonban már feloldották, tették hozzá. Több mint 1 tonna heroint foglaltak le Lengyelországban. Az Egyesült Arab Emírségekből a Gdynia lengyel-balti tengeri kikötőbe érkezett szállítmány fekete piaci értékét közel 18,5 milliárd forintnak megfelelő összegre becsülik, közölte ma a Varsói Belügyminisztérium. Ez az elmúlt évtized legnagyobb kábítószer lefoglalása Lengyelország területén, emelték ki a belügyminisztérium.

0: Szálon Karlovivariban, közölte Adél Klingorová, a fesztivál szóvívője a CTK hírügynökséggel Prágában. A díjat az A-kategóriás nemzetközi filmszemle nyitónapján veszik át, tette hozzá a szóvívő. A 60. nemzetközi filmfesztivál versenyszekciójában 12 alkotást, köztük egy szlovák cseh-magyar koprodukciót vetítená.
1: Időjárás.
0: Ma napos idő lesz, vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is hozok sok-sok érdekességet, információt, és természetesen mindazt, ami ezzel jár. Ami pedig természetesen a slágereket illeti, Alessóval, Mr. Beltel, Vizollal, illetve Kaigóval is találkozhatunk, ahogy ígértem most.

valamint a Don't Stop Lovin'. Ti pedig a forrás hallgatjátok. Csak slágerekkel, és még mindig slágerekkel folytatjuk nagyon meglepő módon többek között James Blunt-tal, Meghan Trainor-ral, Yaminával és Sophie-val, előtte viszont jön Gina Hoffa és az Audiopoéta közös Vágtatok, ami egy újdonság, tám még nem ismeritek, de ha így lenne, akkor most itt az alkalom.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
2: Figyelem! Észak-Komárom és környéke. Június 13-án az Erőd falai között újra színpadra lép a NOX. Látványos show, fergeteges slágerek, táncosok és felejthetetlen hangulat vár rád.
3: A Jó Világban koncertje után este 8-kor indul a nagyszabású NOX koncert,
2: majd hajnalig tartó after party következik. Ne maradj le! NOX!
3: Június 13-a, Komáromi Erőd.
2: Találkozzunk ott!
3: Jegyek a vanticket.sk oldalon kaphatók.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Zara Larsson és a Crush itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, most pedig egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. Mit teszel meg a gyerekedért?
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Drága hallgatók, fönn vagyunk videóban is, na mit kapott hajnal a hétvégén? Gyöngyfűző készletet. Ezért van rajtam ez a gyönyörű szép pillangó fenekébe dugott lánc, amin csillogó, kékszínű gyöngyök vannak a Forrás Rádió színeit idézve.
3: Ezt amúgy te kérted így? Vagy hajnal...
2: Nem, én mondtam, hogy válasszon olyat, ami hozzám a legjobban illik, és akkor lett rajta kis csillag, pillangó, kék csillog, büszkén hordom egyébként, tehát én ezt nem akartam eldugni, és megkérdeztem Rolandot, hogy őt például a kislánya festette valaha ki, vagy a körmöd volt-e festő, és azt mondtad, hogy nem. Pedig szerintem azért, hogyha kínált volna ilyesmivel, bevállalod, nem?
4: De persze, egyébként apukaként szerintem ez úgymond együtt jár azzal, hogy neked van egy kislányod, de remélhetőleg ezt most nem hallja, mert már az iskolában van, úgyhogy bátran merek erről beszélni, hogy eddig még megúsztam azt, hogy kifesse a körmömet, vagy hogy ki akarjon rúzsozni, vagy hogy egyszer talán
2: akkor azt magadnak tetted fel a múltkor?
4: Oké, voltam, igen. Az is,
3: annyira tetszett a neki az a szín.
4: Nem, egyszer talán most minket is fölvetetted, mondtam, hogy nem.
2: Hát szerinted az a rúzsod, ami már előkerült, hova tűnt?
3: Tényleg, hol miért volt az? Itt a pulton?
2: Gyanús.
4: Igen, ja, tegyük hozzá egy gyorsan, ma reggel a takarítónő bejött ide egy női rúzsal, és közölte, hogy akkor ezt valamelyik hölgy elhagyta.
2: Pedig nekem igen gyanús volt, hogy itt a Lackó után rúzsos volt a szivacs a mikrofonon, de akkor ez más. Jó.
4: Lehet, hogy nem egyedül volt a stúdióban.
2: Valaha vállaltál be bármi olyat, ami így a nyilván vállaltál be a gyerekeidél dolgokat, de ami ilyen menő, vagy ilyen, nem tudom mit, ismerted valamelyik kedvenc rajzfilm karakterük szinkron hangját, és akkor fölhívtad, vagy valahol műsort vezettél,
3: most
2: és akkor...
3: Most adtál neki ajándékötletet, jó?
2: Bármilyet csináltál-e valaha?
4: Hát figyelj, olyan volt, hogy ugye a Dávid jött velem többször színpadra, aha, és azt nyilván nem én erőltettem, meg nem én kértem, hanem az ő akarata volt, hogy már pedig ő színpadra akar menni. Mondjuk ezt egy nagyon kicsi korba kért, aztán x évig, nem, azt most megint kitalálta nemrég, úgyhogy...
2: Stand-upot, de hogy ilyeneket egy apa simán megcsinál, nem? Aha. Téged vitte be apukád rendőrségre.
4: Nem, ne húzod ki! Ugye? Az nem játszik?
3: Igen.
1: Buenos Morgan! Minden hét

Ez a Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel, és ezen slágerek sora folytatódik, pláne most, hiszen a Charter érkezik hamarosan Zimmerrel Tamással, és természetesen most is meghallgathatjátok majd DJ Bolival a Light Session-t is, mégpedig 20-tól 22 óráig. Hát ezt kívánok nektek, nagyon kellemes időtöltést és további kellemes rádiózást. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, találkozunk holnap délután 2-kor. Addig is minden jót nektek, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, rock katonái! Június 26-án a Tatai Vízzenevirág Fesztivál Rocksziget nagyszínpadát az Ossian zenekar hódítja meg. Legendás himnuszok, nyers energia, együtt éneklő tömeg és libabőrös pillanatok várnak rád. Ha már voltál Ossian koncerten, tudod, miről beszélünk. Ha még nem, most meg fogod érteni. Jegyek és információ www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A héten Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. A Szídosz jótékonysági gáláján 8,8 millió forint gyűlt össze. A szépségről tartanak előadást Komáromban. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszerrel végzett írtásával, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság az MTI-t. A szakemberek a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, tartalmazza a közlemény. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség, tették hozzá. Összesen 8,8 millió forint gyűlt össze a Színházi Dolgozók Szakszervezetének idei jótékonysági gáláján. A befolyt összegből csaknem 60 rászoruló színházi háttérdolgozó gyors segélyezését tudja ellátni a szakszervezet. A szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye szerint 9. alkalommal rendezték meg jótékonysági gálájukat a szakmabeli, nehéz helyzetbe került egészségi állapotuk következtében rászoruló kollégák megsegítésére. A június 3-ai estén csaknem 100 művész lépett színpadra, honorárium nélkül a Víg Színházban. Előadást tart június 10-én 17 órától Brillig Bernadett Szépség kortalanul, több mint külsőség címmel Komáromban. A Jókai Mór városi könyvtárban várja majd az érdeklődőket a diplomás ápoló, onkológiai szakápoló, természetgyógyász. Június 11-én és 12-én az esztergomi ünnepi könyvhét rendezvényein irodalmi programokkal, előadásokkal, dedikálásokkal és gyermekfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket. A programsorozat június 11-én csütörtökön 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Kapcsolatok házában, ahol Smölc Margit író, a Heliser József városi könyvtár igazgatója mond köszöntőt.
0: Időjárás.
1: A folytatásban és az éjszakai órákban is derült időre lehet számítani, csapadékot továbbra sem jön.

Justin Bieber, persze, hogy a Daisy-t kaptátok tőle. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az európai kedvenceket, és tudjátok, jön a visszadek rovat is. Itt lesz a következő órában a Get Lucky, a Daft Punk, valamint Pharrell Williams közös. Sőt, érkezik DJ Bóli is, a Light Session 2 órájában megkapjátok 8 és 10 óra között. Addig regélek mindenképpen Justin Bieberről. Találkozhattok a pop királynőjével, hogy ki is ő? Banonna, persze! No és itt lesznek veletek a BTS tagjai is. Már nem katonák? Ez jó hír! Amíg pedig ígérem nektek legjobbjainkat, mindjárt Robin Schulz és Barbs újdonsága. Elsőként Taylor Swift a blogban, az On Palite kezd, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

18. Bibi Rexha és a Faithless, a Collab a New Religion volt a tiétek, ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagytok benne a charter az európai kedvencekkel és Tamás. Na meg a BTS-szel. Nos, úgy gondoltátok, hogy a tagok a katonai szolgálat után kicsit berozsdásodtak, hát rossz hírem van, óriási tévedtek. A srácok konkrétan letarolták az American Music Awards színpadát, és valami olyan brutális visszatérést produkáltak, amitől még a sokat látott Vegas is térdre borult. Na ezen kívül épp gigantikus Erenge című világturnéjukkal robbantanak bankot, csak áprilisban lazán összezenéltek 76 millió dollárt, na de azért a kulisszák mögött is van egy pici dráma. Az egyik tag, RM, bevallotta, a seregben töltött idő alatt a tagok lelkileg teljesen padlóra kerültek. No de szerintem ennek már vége, itt van például az újdonság tőlük, jön a BTS és a Swim.

A 16. Olivia Dean és a Man I Need. Te a Forrás Rádiót hallgatod, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, és ha még Olivia Deanből nem volt elég, akkor nesze, itt van még egy, a So Easy to Fall in Love, ez a 15.

A 14. Madonna és Sabrina Carpenter a Bring Your Love repült feléd. Te a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Ma az európai listát kapod. Jön a pop királynője, ő pedig Madonna. A 67 éves díva egy interjúban ledobta a bulvárbombát, amikor lazán elárulta, ki volt élete legjobb szexpartnere. Nos, a pletykák azonnal szányra kaptak, a fél internet pedig azt találgatja, hogy a titokzatos és legendás John F. Kennedy Jr. volt az a bizonyos felejthetetlen férfi az életében, de miközben a szerelmik múltján csámcsog a világ, az énekesnő London utcáin is villantott. Egy olyan vagány szakadt jeans összeállításban fotozták le, ami egy hatalmas It's About Fucking Time felirat virított a mellkasán. Vagyis legfőbb ideje, talán így lehetne lefordítani. No, hogy mi a helyzet a legjobb szexpartnerrel, talán egyszer megtudjuk, de most még nem. Azt tuti. Viszont azt megtudjátok, hogy Alex Warren a folytatásban a 13. az Ordinary.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 3 perc múlva 7 óra. Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete, többlet támogatást kapott a Bajóti parkolófejlesztés. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg az idei Kurultájt. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom az esti hír összefoglalót. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött Vonatinfo, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A bejegyzésében azt írta, hogy a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Többlet támogatásban részesült a Bajóton megvalósuló parkolófejlesztési projekt, amelynek köszönhetően a beruházás második üteme is megvalósulhat. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a támogatás összege 34.184.139 forintra emelkedett, a projekt befejezési határidejét pedig 2026. szeptember 30-ára módosították. A Top Plus programnak köszönhetően a második ütemben közterületi világítást építenek ki a parkoló környezetében, növelve a közlekedés biztonságot és a terület használhatóságát az esti órákban is. A beruházás teljes egészében Európai Uniós forrásból valósul meg, a támogatás intenzitása 100%-os, írja a dorogimedence.hu. Augusztus 14-e és 16-a között rendezik meg a Kurultáj hagyományőrző rendezvényt a Bács-Kiskunvár megyei Bugacon, közölték a szervezők az MTI-vel. A Magyar Turán Alapítvány közleménye szerint az esemény a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, és egyben a hun és türk tudatú népek legnagyobb világtalálkozója. Mint írták, a 2026-os Kurultáj új programelemekkel és tudományos kiállításokkal várja az ősi magyar múlt, valamint a turáni népek kultúrája iránt érdeklődő látogatókat. A tájékoztatás szerint a háromnapos Kurultájon több mint 20 nemzettagjai szerepelnek, és több mint 50 olyan programot rendeznek meg, melyeken a hun, türk tudatú népek képviselői is ízelítőt adnak gazdag kulturális örökségükből. Nyárindító koncerttel várja a közönséget június 14-én vasárnap 17 órától az Ezüst Hang Fuvola együttes az Esztergomi Kapcsolatok házában. A koncerten népszerű dallamok, filmzenék és klasszikus művek csendülnek fel fuvolára hangszerelve, könnyed nyári hangulatban. A szervezők mindenkit várnak egy közös zenei élményre Esztergom belvárosában.
0: Időjárás.
1: A folytatásban és az éjszakai órákban is derült időre lehet számítani, csapadékot továbbra sem jósolnak. 28 fok lesz a maximum, ami az éjszakai órákban 20 fokig csökken. Holnap vármegyénkben napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak majd el fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, 26 és 31 fok között ingadozik majd a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

10. héten a K-pop Demon Huntersből a Golden. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a forrás chartert, hétfő van, itt vannak az európai kedvencek, és persze jön a visszatek rovat is a Daft Punk, valamint Pharrell Williams közössel. Mindjárt tétek a Get Lucky. Na emellett még találkozhattok, kapaszkodj Justin Bieberrel is. Hogy miről szól a pletyin? Na megtudjátok nem sokára. Aztán jön majd DJ Bóli is a Light Session 2 órájában. Addig pedig legjobbjainkat mindenképpen repítem felé. Sam Fender és Olivia Dean például rögvest Taylor Swift elsőként a 9. helyen. Itt nyit már is a The Fate of Ophelia. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozás!

8. Sam Fender és Olivia Dino Remy volt a tiétek, a 7. Olivia Rodrigo-val találkoztatok. A Jump Deed az újdonság repült. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy, mondom a menetrendjét. Hétfő Európa, na ez van ugye ma. Kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem az európai listát, 2013 legyen a dátum. Abban az évben ezen a héten a Daft Punk és Pharrell Williams közös volt.

Sessions és Zoe's, az újdonsága Never Be Lonely volt a tiétek. Imádom. No és imádom azt is, amivel most folytatom. Zala Larson, így hívják a hölgyet, az európai listán pörgetem a Lush Life című durranását.

A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van

A Temeim Palai Jenny újdonság Dracula volt a tiétek. Ez a forrás, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy az európai listát egészen 8 óráig kapod. Justin Bieberrel például most. Most megint bebizonyította a srác, hogyha ő egyszer visszatér, akkor ott kőkövön nem marad, pedig mostanában igyekezett jó apukaként a háttérben maradni, és még a sztárokkal teli Met Galát is inkább messziről elkerülte. No de, a Poperceget nem kell félteni, a múlt héten Paparazzo Las Vegasban kapták lencse végre a sztárt, amint épp egy bolha piacon próbált elvegyülni. No de a szerelése, Justin egy olyan brutálisan hatalmas, szőrös, mamut méretű mackó nadrágot villantott, hogy a fotósok messziről kiszúrták. Ráadásul a kamerásoknak egy laza bemutatással jelezte is, hogy mit gondol róluk. Jaj, miért kell szemétkedni? Azt viszont ne kérdezzétek, hogy miért kell lejátszani a következő 14 évvel ezelőtti dalt. Nicki Minaj-sal közösködik Justin, a Beauty and the Beat érkezik már is. Most a

Michael Jackson, igen, hát persze, hogy a Jackson film kapcsán. Itt a Billie Jean a második helyen. Hétfő európai lista, köszönöm, hogy itt vagy az Eurovíziós Dalfesztiválon. Idehozom neked Darát, a Bangaranga érkezik már is. Bocsánat, röhögnöm kell ezen. Na, ez a number one.

0: az első ezen a héten a Banga Ranga dara Eurovíziós daláról beszélek. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek majd az amerikai kedvencek, no meg Travis Scott is. 10 percig tartott Budapesten a koncertje. Hogy miért? Na megtudjátok holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni. Zenével és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmeler Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáho-csáho mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Sessionhöz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát! Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Sok rendezvényen is jelen van a Vöröskereszt, néma főhajtással és koszorúzással emlékeztek Oroszlányban a Magyar Hősök napján, hamis adatokkal szerzett 300 milliós támogatást egy tatai vállalkozás. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. június 8-án hétfőn. A véradás fontossága a nyár folyamán még inkább felértékelődik, hiszen a szabadságok, utazások miatt kevesebben tudnak ilyenkor segítséget nyújtani. Sok rendezvényen is jelen van a Vöröskereszt, mondta el rádiónknak Hamburgerné Újvári Irén, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezet.

0: osztjuk ki saját intézményeinkben, a nálunk megjelenő rászorulóknak, illetve adott esetben gyermektáborokba fog majd kikerülni. Az első segélynyújtás is nagyon fontos tevékenységünk, de nagyon sok felkérést kapunk iskolákban, különböző klubokból, hogy az első segélynyújtást népszerűsítsük, az újraélesztést megtanítsuk, ambu babával kivonulunk, és erre lehetősége van, és lesz mindenkinek. És egy nagyon fontos program sorozat indul hamarosan. Ez az egészséges tatabányáért top pluszos pályázat keretében megvalósuló, konzorciumban megvalósuló program. Itt az egészségügyi szűrésekre, a korán felfedezett betegségekre szeretnénk felhívni a figyelmet, úgyhogy én mindenkit csak arra tudok ösztönözni, hogy figyelje a honlapunkat, figyelje a közösségi oldalunkat, hogy éppen mikor, hol, milyen szűrés fog majd megvalósulni.
1: Vértes Szőlős önkormányzatának 6 képviselője lemondásra szólította fel Bogár István független polgármestert, majd ennek elmaradása után rendkívüli ülésen a képviselők megszavazták a testület feloszlatását, írta a közösségi oldalán a Tatabányával szomszédos község alpolgármestere. A független Szamos Boglárka tájékoztatása szerint a döntést mind a 6 független képviselő megszavazta, többen lemondtak juttatásaikról. Az időközi választásokig a testület tagjai ügyvívő szerepkörben látják el feladatukat, számolt be az MTI. A Komárom-Esztergom vármegyei főügyészség vádat emelt egy áruszállítással foglalkozó cég ügyvezetője és társai ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy valótlan adatokkal szereztek 300 millió forint támogatást egy versenyképesség növelését célzó pályázaton, közölte a főügyészség pénteken az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a társaság nem lett volna jogosulta a támogatás elnyerésére, de a megtévesztés eredményeképp a majdnem 300 millió forint nagyságú visszanemtérítő érítendő költségvetési támogatást a cég megkapta. Az ügyvezető 2020-ban és 2021-ben 2 nagyértékű gépkocsit vásárolt, melyeket színleten bérbeadott más gazdasági társaságoknak, hogy így jogosultá váljon a gépjárművek beszerzési árából az áfa lefonására. Ezen túl a társaság szerződést kötött egy reklámfilmre, mely nem készült el, ennek ellenére a számlát a társaság a könyvelésébe beállította, és számla forgalmi adóját levonta. A bűncselekményekben az ügyvezető mellett a vállalkozás egyik munkatársa, könyvelője és 4 üzleti partnere is részt vett. A főügyészség az ügyvezetővel szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és gazdálkodó szervezet vezetője foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta. A többi elkövetővel szemben 5 esetben felfüggesztett szabadságvesztés, 1 esetben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. Néma főhajtással és koszorúzással emlékeztek Oroszlányban a Magyar Hősök napján mindazokra, akik hazájuk szolgálatában hozták meg a legnagyobb áldozatot. A megemlékezés 2 helyszínen zajlott, az evangélikus templomnál és a városi temetőben. Délután 4 órakor az evangélikus templom harangjátéka után Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetének elnöke emlékezett mindazokra a hősökre, akik életüket adták a hazaszabadságáért. Történeti visszatekintésében kitért arra is, hogy 1930-ban avatták fel az evangélikus templom kapuja mellett az első világháború oroszlányi hősi halottainak emléktábláját, amelyre 51 elesett katona nevét vésték fel. A II. Világháború helyi áldozatainak emléktáblája 1990. március 15-én került Unyadnyide, rajta 36 név őrzi azok emlékét, akik életüket áldozták Magyarországért. E falak előtt évente 2-szer tartanak megemlékezést. Az elnök emlékező szavai után pápicsné Jakab Johanna evangélikus lelkész imára hívta a megjelenteket. A koszorúzás előtt Kovács Anna tangó harmonikán előadott katonadalokkal idézte fel a honvédek mindennapjait. Tavaly Nagy Roland történész levéltári kutatásai nyomán hívta fel a figyelmet arra, hogy az oroszlányi temető egyik elhanyagolt sírjában nyugszik Szűcs István huszár honvéd. Az elesett katona ahhoz a huszár alakulathoz tartozott, amely 1944 végén és 1945 elején súlyos harcokat vívott a Vértesben. Szűcs István 1945. január 30-án oroszlány közelében halt hősi halált, majd a helyi temetőben talált végső nyughelyet. A sírt 2025-ben védetté nyilvánította az oroszlányi önkormányzat. Azóta az elesett huszár honvéd nyughelyénél is megemlékeznek a Magyar Hősök napján, számolt be Oroszlányvárosa honlapján. Előadást tart június 10-én 17 órától Brélik Bernadett szépség kortalanul több

0: Mint külsőség címmel Komáromban. A Jókai Morvárosi Könyvtárban várja majd az érdeklődőket a diplomás ápoló onkológiai szakápoló természetgyógyász. És végezetül sport, az oroszlányi MVM OSA Lions drámai csatában harcoltak ki a bennmaradást a férfi NB1 A csoportjában. A sorsdöntő playout mérkőzés hősei közül többen is távoznak, jelentette be az oroszlányi klub. A keretből összesen 10 játékos távozik a szezon végeztével, így a kosárlabda csapat komolyan átalakul a nyári időszakban. Elhagyja a csapatot az a Rudy Williams is, aki az alapszakaszban a csapat legeredményesebb játékosa volt, közel 21 pontot átlagolt a mérkőzéseken, 188 pontot szerezve. A hírperceket Nemes Kittitől hallották 2026. június 8-án hétfőn. További kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora.

Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session.
1: A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a For

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hogyha elutazunk valahova, akkor mindig tartanunk kell attól, hogy van ott még valaki, aki magyar, és trükközni akar a pénztárcánkkal.
2: Nem feltétlenül,
1: nem
2: csak,
1: feltétlenül
2: magyarok,
1: csak magyarok.
2: De azért vannak ilyen veszélyek, amikbe
1: turista csapdák.
2: Így van, amikbe belefuthatunk, és amik tényleg előfordulnak, különösen a forgalmasabb helyeken. Mondtam, hogy lesz személyes történetem. Párizs a helyszín, ott jártunk 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, és hát azért ott előfordul, hogy vannak azért olyan szép helyek, ahol mondjuk tényleg lehet fotókat készíteni, meg hát eleve ugye ott van az Eiffel-torony, meg ott van Disneyland, ez egyébként nagyon sok helyen a városban meg is jelenik, tehát árulnak ilyen kis mindenféle Eiffel-tornyot, mindenféle műanyagba, fémbe, plüsbe, mindenféle
1: formában. Egy euróért 6-ot.
2: Igen, meg
3: Miki Egér. Miért nem hoztál nekünk?
2: Igen, meg Miki Egér is megjelenik, és hát belefutottak az egyik forgalmas téren, az én drága gyerekeim egy óriási Miki Egér figurába, és mire én észbe kaptam volna, már álltak oda fotózkodni. Így van, ezt követően pedig jött oda Miki Egér, és tartotta a markát, és mondta, hogy mit tudom én, 5 euró, 10 euró, nem
1: mint
2: tudom.
1: Mint a mesében.
2: Úgyhogy igen, és hát én tudtam, hogy ez lesz. Mondtam, hogy életem legdrágább fényképe, amit a gyerekekről készítettem. Azt hiszem talán 10 euró volt.
1: És kifizetted?
2: Ki? Ah, ki. Én igen? Bevállaltam, jó fej voltam, igen. Csak a gyerekek miatt. És hát utána azért így elmagyaráztam nekik, hogy akkor most átbeszélünk egy ilyen jelenséget, drágáim, hogy akkor bizonyos helyeken nem állunk oda így fotózkodni, mert az bizony apának, anyának pénzbe kerül.
1: Hát mert amúgy igazából egész hülyen nézett volna ki, hogy ott megvered Miki Egeret, nem? Tehát, hogy jobb volt ezt így egy 10 eurossal letudni.
2: Nézd, egyébként szerintem lehet, hogy bekerültem volna a hírekbe Franciaországban.
3: Hát, mint észventúra a sas, nem?
1: De azt tudjátok, hogy, hogy én egyszer egyet nem fizettem ki, de az Magyarországon volt, Balatonon, Siófokon.
3: És ott, azóta is keresnek
1: téged. Lehet, tudja, a rák. Ott ültem a feleségemmel, meg az akkor még szerintem én egy év alatti kislányommal a parton, és egyszer csak ráraktak egy papagájt a fejemre. Kérte a rossebb. Ott mászott rajtam egy papagáj, meg nem tudom én mi, és aztán utána így még fénykép is készült, mit csináltuk magunknak, és utána mondták, hogy olyró, olyró. És mondtuk, hogy no. És akkor ott panaszkodott, hogy nincs étel a papagájnak, meg nem tudom, én nem kértem, hogy rakja rám, én nem fizettem ki.
2: És akkor utána úgy voltál, mint a Kabát Peti a David Beckham-mel? Nincs meg ez a sztori?
1: Nincs.
2: Valami gála meccsen játszottak egymással, és összealkaszkodtak, és akkor kérdezték a hát ugye, hát a Kabát, ő ugye, hát beszél több nyelven, magyarul, meg magyarul, magyarul, középfokon, na mindegy, és hogy mondták neki, hogy és akkor mit mondtál neki?
4: Hát mondtam neki, fuck you.
2: Szóval, ezzel kimerítette a Peti az angol tudását, na, szóval, hogy körülbelül így lehetél volna veled te is.
1: De, hogy értem, most mit csinálhat legrosszabb esetben veled is ez a Miki Egér?
2: Hát megver. Nem, tehát így, figyelj, én úgy voltam,
1: mert a gyerekek előtt tényleg.
2: Igen, tanulópénz, és utána így elmagyaráztam a gyerekeknek, és jaj, szegény Dávid annyira aranyos, hogy apa, ne haragudj, hát ha ezt tudtuk volna, akkor nem, de mi ezt nem tudtuk. Igen, és akkor mondtam, hogy semmi baj, de ezt most megtanultuk.
1: De az a felnőtt is, aki ezzel visszaél ott a maszk alatt, amúgy meg, csak kérdezem, ha bármit rárakok a fejedre, én megkérhetek tőled pénzt? De ez mi alapján, hogy rád rakom a tacskómat, akkor pénz, mert rajtad van egy tacskó?
2: Azért nagyon örülök, hogy tévén mondtad ezt a szót.
3: Igen.
2: Ez nagyon fontos volt.
0: Buenos morgen! Minden hét.

0: kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Íj és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hét

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring.

ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled. Nem vagyok már.

befele. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Figyelem! A Live Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol.